múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadó dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy üveg bort kibontok, figyelj.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu-ig.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmasabb teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőr.

0: Évezd, hogy átszagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Luke.
1: My name is Victor. Calm down. You can take a picture.
2: Ez jó. Köszi.
3: Locked. A nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Yes.
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyartop20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

0: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd a lépés.

0: neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domain szolgáltató. www.rekhoz.hu

0: Ahó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Rüdül, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
1: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
0: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
1: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
0: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
1: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
0: Dr. Rüdül, a természetes szépség közös élménye.
2: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
3: A reklám után
4: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
3: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

és a jelent kedvenc felvételei.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlókun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

Sziasztok! Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután. Itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-nak a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-nak a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KAT-a kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a Fogyó Hold és a Fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a Fogyó Hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a Fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a Fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékművekre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. Most indul a 90-esek 9-től című zenei válogatásunk, melyben egy teljes órán keresztül a 90-es évek slágereit és ritkaságait hallgathatod itt a Lépés Rádióban.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

de veled is akarom. A múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

hírek után meghozzuk az igazi felüdülést. Érkezik a délelőtti frissítő, melyben már a 90-es évek slágerei mellett a 2000-es évek és napjaink felvételei is felcsendülnek. Változatosan. Maradj velünk továbbra is.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

0: és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésrádió.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Reklám következik.
1: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Honor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiinduló pont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén Kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Honor. Hotelhonor.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogi segítség mindenkinek.
1: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Reklámot hallottak.
3: Legyen az munka, tanulás, vagy akár pihenés. Mi veled vagyunk. Lépés Rádió. Egy lépéssel

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz, erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Orbán Anita köszönetet mondott a fesztivál szervezőinek, az alkotóknak, a fellépőknek és a torontói magyar közösségnek, hogy évről évre életben tartják és továbbadják a magyar kultúrát több ezer kilométerre Magyarországtól. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. A parlament ugyanis szavaz az Orbán kormány két egykori miniszterének, az NKA ügyben érintett Hankó Balázs és a Volánbusz ügyben gyanúba került Sesták Miklós mentelmi jogának felfüggesztéséről. Az ügyészség Hankó Balázs esetében 17 milliárd forintos vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés, Sesznák Miklósnál pedig több mint 12 milliárd forintnyi vesztegetési pénz miatt akarja lefolytatni az eljárást. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jászlóskun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának harmadik állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés, és mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádióban.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Köszönjük szépen!
1: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
2: A Lépés Rádióban Robival.
1: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu/magyar-top-20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban. Q Music Now. Internet Radio.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd az új világtérképpel, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz-szindróma tüneteit. Erről is szó lesz, de ennek a témának a kapcsán a poszttraumás stressz-szindróma történetével is meg fogunk ismerkedni. Vajon melyik században jegyezték fel először a betegség tüneteit? Addig lehet tippelni. A várható Super El Niño már sokszor témánk volt, de ma is elővesszük, és a klímaválság kapcsán arról is szó lesz, hogy a kakaó, ezzel együtt pedig a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ki az, akinek otthon okos hűtőszekrénye van? Ezekkel az eszközökkel is meg fogunk ismerkedni, illetve megnézzük azt a dél-koreai esetet, amikor egy szoftver frissítés konkrétan leállított több tucat okos hűtőszekrényt, és emiatt megromlottak az ételek. És arról is szó lesz majd, hogy a tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek. A rendszer önmagában is tudományos szenzáció, de hogy mi az értelme, és a víz alatt milyen eszközök energiaellátását biztosítanák. A víz alatti napelemek természetesen arról is szó lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Strasser Andrea vagyok, nagyon jó rádiózást kívánok az elkövetkezőkre, ami pedig első tudományos hírünket illeti. El sem árultam még, hogy miről lesz szó. Ki hányféle okos eszközről hallott már az elmúlt években? Egy-két okos eszköz biztos, hogy fel tudnánk sorolni. Azt ugye elárultam, hogy az okos hűtőszekrényekről szó lesz. Az okos tévé már csak mint kifejezés is szerintem mindenki számára ismert. De ki az, aki hallott már az okos gyűrűről? És felvezethetem más kérdéssel is a következő, illetve első témánkat. Hányféleképpen tudunk a boltban fizetni? Készpénzzel, igen, ez az elsődleges. Aztán kártyával, bankkártya, hitelkártya. Aztán biztos vagyok benne, hogy főként a felnőtt korosztály képviselői talán néha irigykedve nézik, amikor fiatalok egyszerűen csak a mobiltelefonjukkal fizetnek. Természetesen nem azzal, de a mobiltelefonokra letölthető különböző applikációkkal is, igen. És ki az, aki fizetett már okosórával? Ez is előfordulhat. És akkor elárulom végre, hogy miről van szó. Az okos órák után újabb viselhető fizetési megoldások is megjelentek már a hazai magyarországi piacon is. A fizetőgyűrűkről van szó, kérem szépen, amelyek használatához sem akkumulátorra, sem internet kapcsolatra nincs szükség. Ezért bizonyos élethelyzetekben, például sportoláskor vagy strandoláskor praktikus lehet. Hát nem tudom, ki mit szól az új eszközhöz. Egy biztos, az élet számos területén, így a pénzügyi szolgáltatásokban is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális megoldások, írja a HVG tudományos rovata. És ha már a mobiltelefonos fizetés kapcsán a fiatalokat említettem, szakértők azt mondják, hogy a fiatalok körében szinte teljes körű a viselhető fizetési megoldások ismertsége, és sokan nyitottak is a használatukra. De mi jöhet ezek után, mondjuk egy fizetőgyűrű után? Nos, szakértők szerint a következő nagy változást várhatóan már nem egy új eszköz, hanem a mesterséges intelligencia hozza el. Ma jellemzően mi hozzuk meg a vásárlási döntést, kiválasztjuk a terméket, majd elindítjuk a fizetést. A jövőben egyre több olyan helyzet lehet, amikor a mesterséges intelligencia asszisztens vagy intelligens ügynök segít ezekben a döntésekben, sőt, bizonyos esetekben a vásárlási folyamat egy részét életét önállóan is lebonyolíthatja az általunk előre meghatározott szabályok szerint. Gondoljunk csak azokra az okos hűtőszekrényekre, amelyek jelzik, hogy mely megszokott termékek hiányoznak a hűtőnkből, és akár mondjuk a mesterséges intelligencia asszisztens segítségével be is szerzik azokat. Ez lesz szállítólag a jövő bevásárlása.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik. Most folytatódik.
1: Ki az, aki már látta az új világtérképet? Az országok valós méretét pontosabban ábrázoló világtérkép használatát szorgalmazza egy ENSZ határozat, és az elmúlt napokban, hetekben bejárta az interneten a világot tulajdonképpen az új térkép. Na de mi a baj a régivel? A régi világtérkép, amelyet ismerünk, és azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki fel tudja idézni a szeme előtt, vagy a memóriájában, hogy hogyan is néz ki, ugye az úgynevezett kihajtogatott föld, amelyet a világatlaszunkban is láthattunk annak idején az iskolákban, az úgynevezett Mercator vetület, amely a 16. század óta használt térképészeti ábrázolás, amely hajózáshoz jól alkalmazható, de az egyenlítőtől a sarkok felé haladva erősen torzítja a területek arányát. Például Grönland akkorának látszik ezen a világtérképen, az általunk jól megszokott világtérképen, mint Afrika, holott a valóságban csak a töredéke, és ha már Afrikánál tartunk, az általunk jelenleg használt világtérképen szélességében Ázsia sokkal hosszabbnak, szélesebbnek tűnik, mint például Afrika, holott pont fordítva van, Afrika széltében sokkal nagyobb kontinens, szélesebb kontinens, mint Ázsia. No, de nézzük meg az új világtérképet, amelynek már neve is van, Equal Earth. Magyarul talán úgy fordíthatnánk, hogy egál föld, vagyis egyenlő föld, földbolygó. Az Equal Earth nem pusztán földrajzi kérdés, arról szól, hogy hogyan látjuk a világot, állítja például a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézete. Szerintük ennek az új világtérképnek a megjelenése az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el az ő intézetükben is. Bár első pillantása úgy tűnhet, hogy csupán egy új térképészeti megoldásról van szó, a kérdés valójában jóval túlmutat a térképeken, azt is érinti, hogyan alakul ki a világról alkotott képünk, és milyen szerepet játszik ebben az iskola, a média és a digitális technológiák. A téma jelentőségét az adja, hogy emberek milliói a térképeken keresztül alkotják meg első benyomásaikat a Földről. Az, hogy egy kontinens mekkorának látszik, milyen távolinak vagy közelinek érzékelünk egy térséget, hosszú távon hatással lehet arra is, hogyan gondolkodunk a világról. Kriska Olivér és Kádár Anett, a Szegedi Tudományegyetem Földrajz és Földtudományi Intézetének társadalomföldrajzzal, illetve szakmódszertannal foglalkozó szakértői szerint azonban a valódi kérdés nem az, hogy lecseréljük-e a megszokott világtérképet, hanem az, hogy megtanuljuk-e értelmezni a különböző térképi ábrázolásokat. Ugyanis nincs torzításmentes világtérkép. Egy térkép soha nem a valóság egyszerű másolata. Minden térkép döntések eredménye, amelyek bizonyos tulajdonságokat megőriznek, másokat pedig szükségszerűen torzítanak. Éppen ezért a szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs olyan sík térkép, amely minden szempontból pontos lenne a gömb alakú, egyébként nem tökéletes gömb alakú földünkről. Mindezek ellenére szakértők azt állítják, hogy az ENSZ féle új, úgynevezett Equal Earth világtérkép sokkal igazságosabban mutatja be a kontinensek méretét, a Mercator vetületű térképről pedig érdemes még egyszer megjegyezni tehát, hogy egy olyan hengeres térképészeti ábrázolás, amely a szögeket és az irányokat pontosan megőrizte, de jelentősen torzította, illetve torzítja a kontinensek méretét a pólusok felé. Egyébként, ha valaki még nem látta volna ezt az új Equal Earth világtérképet, tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy ugyanúgy néz ki, mint a régi, kihajtogatott világtérkép, bal oldalon az amerikai kontinenssel, és középen Afrikával, jobb oldalon Ausztráliával, és természetesen Európa és Ázsia is ott van a térképen, de valahogy, mintha hosszában ellenének nyújtva a kontinensek. Talán ez az első benyomás, ami éri az embert, amikor rápillant erre az új térképre, hogy bevezetésre kerül-e, vagy csak egyszerűen ott ott van már az interneten, és bármikor elővehetjük, meglátjuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ne feledd! Lépésrádió. Egy lépéssel közelebb.

0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Új eszközzel enyhíthetik a PTSD tüneteit. A poszttraumás stresszavarról van szó, amelynek a kezelésére számos traumafókuszú terápiás, illetve gyógyszeres kezelés létezik már. Azonban egy friss tanulmány a poszttraumás stresszben szenvedő betegek állapotának javítására a vesztibuláris rendszer, azaz az egyensúly központ elektromos stimulációjának lehetőségét vizsgálta meg. Na nézzük meg, hogy miről van szó, mert rendkívül érdekes. Maga az eszköz is, amelyet a poszttraumás stresszben szenvedők számára ajánlanak, tulajdonképpen egy fejhallgató. És hogy ezen keresztül milyen impulzusok érik a beteget, nézzük meg. Az egyensúlyközpont elektromos stimulációja azt jelenti, hogy enyhe elektromos impulzusok érik az agyat a fültőhöz elhelyezett elektródákon keresztül. Tulajdonképpen valóban egy fejhallgatóhoz hasonlító eszközről van szó, amely valóban csökkentette az ember szenvedő betegek tüneteit, az álmatlanságot és az általános szorongás súlyosságát is, ezzel határozottan javította az érintettek életminőségét, írja a covid.hu. Magát az eszközzel való kísérletet egyébként a Kaliforniai Egyetem kutatói egy egészségtechnológiai céggel együttműködve hajtották végre. 22 és 74 éves kor közötti résztvevőket toboroztak, és hogy mennyi ideig kellett ezeknek az embereknek a fejhallgatót magukon hordaniuk? Nos, 12 héten keresztül minden este csupán 30 percig kellett viselniük, kimondottan lefekvés előtt, körülbelül egy órával ezt a bizonyos fejhallgatót. Az aktív fejhallgató 0,0 és 1,5 milliamper közötti árammal stimulálta a vesztibuláris rendszert, és az eredmények biztatóak voltak. Ugyanakkor a kutatók arra figyelmeztetnek, hogy ez az eljárás nem arra szolgál, hogy helyettesítse az első vonalbeli traumafókuszú kezeléseket, például a hosszantartó expozíciós terápiát vagy a kognitív feldolgozó terápiát, viszont segíthet azoknak, akik még nem állnak készen ezekre a terápiákra, vagy kiegészítő kezelésként szolgálhat. Mielőtt tovább lépünk egy következő tudományos hírre, érdemes elidőzni még a poszttraumás stressz szindrómánál, egészen pontosan mit is jelent ez a betegség, illetve meddig vezetjük vissza a történetét és a vele való foglalkozást, illetve a betegség kezelését. Sokan gondolják, hogy a modern kor és a 20. század találmánya, de ez bizony nem így van. Samuel Pepys, angol haditengerészeti tudósító, már az 1666-os londoni tűz után írt a túlélőknél jelentkező PTSD tüneteihez hasonló tünetekről, később pedig például a 19. század közepén egy vasúti balesetet elszenvedő csoportról írtak, akik poszttraumás tüneteket produkáltak. Persze nem rögtön poszttraumás stressz szindrómának nevezték a jelenséget, több feljegyzésben a hisztéria szót, illetve jelzőt használják, valamint a shell shock, más néven tüzérségi, vagyis lövedék sok kifejezést például az első világháborúban használták a harc során keletkezett stressz okozta tünetek megnevezésére. A harctéri ideg sok nem tévesztendő ugyanakkor össze más akut stressz zavarokkal, de ez is egy fontos jelenség, hogyha a poszttraumás stressz szindróma, illetve zavar történetét akarjuk vizsgálni, illetve a második világháború után jelentkezett az úgynevezett koncentrációs tábor szindróma, majd a vietnámi háború után is számos eset számolt be a veteránok különböző pszichiátriai betegségeiről. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint a poszttraumás stresszavar vagy poszttraumatikus stressz szindróma egyfajta védekezési mechanizmus, amely traumatikus események után lép fel. Korábbi kimondottan rossz, akár kriminális vagy borzalmas, vagy más egyéb okból traumatikus hatású eseményekhez kapcsolódó emlékképek nem kívánt, tudatban való ismételt megjelenése. A poszttraumás stressz szindróma.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: A múlt. és a jelent kedvenc felvételei.

0: tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Rendkívül aszályos, csapadékmentes nyáron vagyunk túl, és még mindig arról szólnak a hírek, hogy nem vagyunk túl, ami ezt az évet illeti, a szélsőségesen. Jöhet a Super El Niño, tudományos magazinunkban sokat foglalkoztunk már a Super El Niño jelenségével, illetve kimondottan a következő hónapokban jelentkező Super El Niño hatásairól. Vizsgáljuk meg most újra ezt a jelenséget. A másfélfok.hu előrejelzése szerint is Magyarországon azért nem lesz annyira érzékelhető a Super El Niño, enyhébb, csapadékosabb telet hozhat, viszont a földbolygó másik felére, a déli féltekére olyan rendkívüli szárazságot, amely elsősorban az afrikai kontinensen több ezer ember halálát okozhatja, tehát egy rendkívül forró nyár következik a földbolygó déli részén. Super El Niño egyébként legutóbb 2016-ban következett be. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem meteorológiai tanszékének kutatói Szabó Péter és Pongrácz Rita is vizsgálják a jelenséget, illetve azt, hogy mekkora hatása van ennek az éghajlati ingadozásnak a magyarországi hőmérsékleti és csapadék viszonyokra. A legutóbbi 2021-es tudományos jelentés óta nem írták át a klímaváltozásról alkotott tudományos képet, viszont megerősítették azt a kutatók jóval kedvezőtlenebb számokkal. A megfigyelések, a frissített számítások és az új modellezési eredmények alapján ugyanaz a folyamat látszik. A felmelegedés duplájára gyorsult, miközben a hatások exponenciálisan nőnek. Európa kétszer gyorsabban melegszik, mint a világ, miközben a világ is kétszer gyorsabban melegszik, mint két évtizeddel ezelőtt, mindezt az Európai Éghajlatváltozási Tudományos Tanácsadó Testület legfrissebb jelentése állítja. Ami az El Niño, a Super El Niño és a klímaválság jelenségeit illeti, nem tudom, ki hallott már arról a magyarázatról, miszerint mindennek az oka a kakaó. Nos, tegyük tisztába ezt is. A kakaó egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak, ugyanis felére csökkenhet a kakaó termesztésre igazán alkalmas területek nagysága a klímaváltozás miatt a 2040 és 2070 közötti időszakra, miközben az elmúlt évtizedekben csak a kakaó termesztés miatt több millió hektár erdőt írtottak ki, jelentősen hozzájárulva ezzel a klímaválsághoz. Ezzel együtt a csokoládékarbon lábnyoma magasabb, mint több tejterméké, de egyes számítások szerint akár a baromfiét is meghaladhatja, bár több klímabarát megoldás is lenne a hozamcsökkenés mérséklésére, megvan a kockázata, hogy újabb erdőirtásokkal próbálják biztosítani az exportot. A kakaó tehát az egyik fő okozója az erdőirtásoknak például Nyugat-Afrikában, ami talajromláshoz, a víz elérhetőségéhez

0: Igének bizonytalanságához, a csapadékeloszlás eltolódásához, a biodiverzitás csökkenéséhez vezet. Ezek a következmények összességében alacsonyabb terméshozamokat eredményeznek, ami miatt további erdőirtás szükséges, hiszen a gazdák kompenzálni szeretnék a termés kiesést. Indonéziában is hasonló csapdába kerültek, az 1980-as években közel 1 millió hektárnyi erdőt alakítottak kakaóültetvényé. Azt várták, hogy ennek eredményeként meg fog növekedni a kisgazdák bevétele, ezzel szemben a talaj tömörödését és minőségének romlását tapasztalhatták a csökkenő biodiverzitás és mikrobák miatt, valamint a csökkenő beszivárgás és talajvíztározás következtében. Becslések szerint 1988 és 2008 között 2, illetve 3 millió hektárnyi erdőveszteséget írhattunk a kakaó termesztés számlájára.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
3: Szevasztok, én Majka vagyok.
4: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
5: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
6: Sziasztok, Bogi vagyok.
7: Sziasztok, Vekonsz vagyok.
8: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
9: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
10: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Újabb tudományos érdekességgel folytatjuk, foglalkozzunk a következőkben egy kicsit az okos eszközeinkkel. Ezek azok az eszközök, amelyek elméletileg a 21. század legokosabb eszközei, miközben, ha hirtelen butává válnak, akkor bizony nagy biztonságot tudnak nekünk okozni. A világ egyik legnagyobb ipari cégének okos hűtőjével már történt olyan, hogy frissítés jött az okos hűtőkre, aztán megromlottak az ételek, bosszúsak is voltak a vásárlók, írja a Rakéta. Az érintett felhasználók egy része kártérítést is követel a megromlott ételek miatt, mert hogy egy hibás frissítés miatt kezdett rakoncátlankodni meg annyi okos hűtő. Az okos otthon ökoszisztémákhoz kapcsolódó háztartási eszközök kétségkívül minden korábbinál kényelmesebbé teszik a mindennapokat, ugyanakkor fennáll annak kockázata, hogy szoftveres oldalról homokszem csúszik a gépezetbe. Ez a bizonyos félrement frissítés Dél-Koreában esett meg, ahol az ezáltal a bizonyos cég által kiadott frissítés terjesztését fel is kellett függesztenie, miután több okos hűtő tulajdonos is rendellenes működésről számolt be, egészen pontosan szeptember 22-én. A bejelentések szerint a frissítés után a hűtőszekrény teljesen használhatatlanná vált, és több hűtőszekrényben a belső kijelző is lefagyott. Gondoljunk csak bele, eddig a hűtőszekrényeink kapcsán csak egy konnektorról, illetve áramforrásról kellett gondoskodnunk, de amennyiben okos hűtőt vásárolunk, úgy az egy hálózati rendszeren keresztül időnként szoftver frissítést kap, ami egyébként rajtunk teljesen kívülálló. Egy modern okos otthonban ma már alapelvárás a hálózatba kapcsoltság, viszont nyilvánvalóan erőteljes függőséget eredményez. Arra gondolok, hogy onnantól kezdve a hűtőszekrény már nem csak tőlünk függ, hogy biztosan bedugtuk-e a konnektorba. Na de mindenki tudja, hogy mit tud egy okos hűtő? Nézzük meg ezt is! Az okos eszközök egyik előnye, hogy a hálózatra kapcsoltságnak köszönhetően a telefonunkról, a világ bármely pontjáról ellenőrizhetjük őket, illetve módosíthatjuk például az okos hűtőszekrényünknek a hőmérsékletét, kiválaszthatjuk az üzemmódokat, sőt, időnként még a szoftverük is frissül. Egyébként valljuk be, kevés szürreálisabb dolog van annál, mint amikor az első beüzemelésnél a hűtő jelzi, hogy frissíteni kell a szoftverét, maga a folyamat ugyanakkor pár percnél nem tart tovább, és a wifi hálózatra való csatlakoztatás is pofon egyszerű. Szintén rendkívül praktikus és rezsikímélő funkció egy okos hűtőszekrénynél, hogyha két percnél tovább nyitva felejtjük az ajtót, a hűtő nem csak hangjelzést ad, hanem egy applikáción keresztül a telefonunkra is küld egy azonnali értesítést. Ezen kívül pedig az eszközt, vagyis az okos hűtőn csak úgy, mint a telefonunkat ma már hangvezérléssel is utasíthatjuk, és van még egy nagy előnye az okos hűtőszekrényeknek, állítják azok, akik már ilyen eszközzel rendelkeznek, a hűtő higiéniájáról is gondoskodik egy beépített technológia. Az antibakteriális ezüstion modul nem csupán a kellemetlen szagokat közömbösíti, hanem közvetlenül a forrásnál veszi fel a harcot a kórokozókkal, a rendszer rendkívül hatékonyan gátolja meg az olyan káros baktériumok elszaporodását, mint például az E. coli, így a hűtő levegője folyamatosan friss marad, a technológia pedig az első beüzemeléskor is hatalmas segítség, mint minden új háztartási gépnek, úgy a hűtő belsejének is van egy új szaga, amit alapesetben hosszú szellőztetéssel tudnánk csak eltüntetni, ez a bizonyos technológia azonban erről is viszonylag hamar gondoskodik.
0: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: A tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén vizsgáljunk meg végül egy újabb izgalmas tesztelést. Tudósok olyan napelemeket tesztelnek, amelyek 10 méterrel a víz alatt is működnek, és mielőtt mindenki felteszi magában a kérdést, hogy erre pedig miért van szükség, nos, ezek az új típusú napelemek forradalmasíthatják a tengeri drónok energiaellátását is. Az egyik legnagyobb probléma, amivel meg kell küzdeniük a tenger mélyén dolgozó kutatóknak, hogy miként biztosítsanak folyamatos energiaellátást a hosszú időre víz alá telepített eszközök számára. A kínai Yunani Egyetem tudósai ennek lehetséges megoldásaként olyan napelemeket teszteltek tehát, amelyek akár 10 méterrel a vízfelszín alatt is képesek áramot termelni. Állítólag ezek a már letelepített napelemek 2 óra alatt elegendő energiát gyűjtöttek ahhoz, hogy feltöltsenek egy lítium-ion akkumulátorokból álló rendszert. A fejlesztés alapját az ólom-halogenid perovskit nevű anyag alkotja, amelyhez polihexametilén guanidin hidroklorid nevű polimert adtak. Ez az adalék javította a napelemek hatékonyságát, és egyben azt hiszem megegyezhetünk most, hogy kimondtam mindkét anyag nevét, egyiket sem fogjuk megtalálni a szupermarketben. A kutatók szerint a korábbi vizsgálatok jellemzően legfeljebb 2 méteres mélységig jutottak, ami meglehetősen távol áll a gyakorlati alkalmazás követelményeitől. Wenhua Zhang, a kutatás egyik munkatársa úgy fogalmazott, hogy eredményeik elsőként igazolják a víz alá merített napelemek működő képességét körülbelül 10 méteres mélységben, ezzel pedig jelentősen kibővítették a technológia alkalmazási lehetőségeit, írja a PCV Plus. Persze ezeknek a napelemeknek is a teljesítménye a mélységgel együtt csökken, csak hogy számokat is hozzak, a panelek 2 méter mélységben 1416 milliwattóra, 6 méter mélységben már csak 752 milliwattóra, 10 méteren pedig 324 milliwattóra energiát gyűjtöttek. Külön laboratóriumi mérések során a teljesítmény átalakítás hatásfoka egyébként valamivel 35% alatt maradt. A kutatók becslései szerint viszont ezek a víz alatti napelemek akár 5 évig is működőképesek maradhatnak. És akkor nézzünk rá arra is, hogy egészen pontosan milyen víz alatti eszközök áram igényének kielégítésében segítenének a víz alatti napelemek, például víz alatt elhelyezett szenzorok, kamerák, kommunikációs rendszerek működését segíthetik, de a későbbiekben önellátó tengeri energiarendszerek, illetve autonóm víz alatti eszközök, például kutató drónok energiaellátását is segíthetik. A víz alatti napelemrendszerek kiépítésének lehetőségével zártuk mai magazinunkat. Sok érdekességgel volt dolgunk. Az új okos eszközök házatájáról megvizsgáltuk az okos hűtőszekrényeket és az új fizetőgyűrűket. Szó volt az új világtérképről, amely az utóbbi időszak egyik legizgalmasabb földrajzi és oktatási párbeszédét indította el tudományos körökben. Egy fejhallgatóhoz hasonlító eszköz enyhítheti a poszttraumás stressz tüneteit. Ezzel is foglalkoztunk. A közeledő szuper El Niño-val is, amely Magyarországra enyhébb és csapadékosabb telet hozhat. Így szó volt arról is, hogy a kakaó, illetve ezzel együtt a csokoládé egyszerre oka és áldozata is a klímaválságnak. Ezzel tudományos magazinunk végére értünk, remélem, hogy legközelebb is találkozunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KAT-a kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt kérdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a Fogyó Hold és a Fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Svábhegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a Fogyó Hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a Fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a Fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékműre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlató köveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
9: A Sztárportré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Kaptál az életben olyan bátorítást, ami egy életen át elkísér?
2: Hát sokszor kaptam, sokszor nem kaptam.
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
2: Amikor én kicsi kislány voltam, akkor mindig én a rádió gyerekkorusába jártam. És ott azért, hát ugye a sztárok között voltam már, tehát engem vittek Amerikába, Japánba, Európába. Akkor voltam 10-12 éves, 14-ig ott voltam. És akkor ott volt az a nagy, hogy mondjam, nagyon jól énekelsz, nagyon nem jó, ez így úgy. Szóval ott versenyezni kellett. Én már abban a korban megtanultam, hogy verseny van.
1: Mondtak mindenfélét, akkor ott is jót is, rosszat is mondtak?
2: Így van. Fúrás, faragás.
1: Tehát, hogy van, aki ki akar túrni, arra mondod?
2: Persze.
1: Tehát lehet, hogy valaki azért mondott, vagy mondatott rosszat, hogy...
2: Persze.
1: Erre nem is gondoltam.
2: Bizony, sok ilyen volt. Elég, hál' Istennek, úgy hozzászoktam, és nem izgat már annyira. Eleinte nagyon ki voltam borulva.
1: Hát,
2: sírtam, zokogtam. Az anyu édes volt, az én édesanyám, aki mindig mondta, hogy te vagy a legszebb, pedig nagyon csúnya kislány voltam szerintem. Még fogszabályzom is volt, ami azt jelentette abba a korba, hogy ilyen vas borzadályokat tettek a számba, tehát én egy fél évig, és volt a nyálam mindenem.
1: De énekelni tudtál? Kijött a minden
2: betűtésztem? Hát énekelni tudtam, de amikor fölvettek ugye a rádió gyerekkorusába, ott az édesanyám rám szólt, hogy Magdika a felvételén rám szólt, hogy ne énekelj jól, mert nem akarom, hogy ide járjál. De én oda akartam járni, úgyhogy fölvettek. Akkor utána is mindig mondta az édesanyám, hogy nem akarom, hogy énekesnő legyél, mert az nem egy szakma. Abból te hogy fogsz megélni, meg minden ilyesmit mondott.
1: Hát de egy gyermek ez alapján, vagy egy fiatal felnőtt ez alapján hogy tudja eldönteni, hogy akkor most mit csináljak, hogy tényleg énekel? Hát úgy, az érzésed döntött?
2: Abszolút, igen.
1: Hogy közben mit éreztél?
2: Igen.
1: Hogy jól érezted?
2: Nagyon éreztem azt, hogy nekem énekelni kell. Éreztem azt, hogy nekem énekelni kell.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kozma Orsi, énekesnő.
2: Több embertől kaptam bátorítást. Egyrészt a nagymamámtól. Ő volt az az ember, aki elindított a zene felé, a versek felé. Kicsit a színpad felé is, bár ő nem szerette volna, hogy művészpályára menjek, mert hogy az egy lánynak, egy nőnek ez egy nagyon nehéz feladat, és ő féltett ettől, hogy nem tudnék megbirkózni ezzel a feladattal. De hát aztán végül is valahogy a művészpálya felé keveredtem.
3: Birkózol, de hogyan bátorított? Miket mondott ő?
2: Igazából nem is mondott, hanem a tetteivel, a finom mozdulataival bátorított. Tehát ő a maga módja mondta, akkor ezt hallgasd meg, akkor ezt a verset ajánlom a figyelmedbe. Szóval ő így nagyon finoman próbált elegetni, ugyanakkor meg rengeteg kétség, meg szorongás volt benne, hogy mi van, hogyha elbukom.
3: Jut eszedbe, amikor valaki nagyon-nagyon le akart beszélni valamiről? Jaj, ne, Orsi, azt ne, csak azt.
2: Hát persze,
3: ne.
2: Az anyukám.
3: És miről?
2: Hát arról, hogy énekesnő legyek, hogy színésznő legyek. Tehát, hogy ugye én a nagymamámmal meg az anyukámmal nőttem fel, és hát két ellentétes pólus. Az egyik azt mondta, hogy ne csináld, a másik nem mondta, hogy ne csináljam, hanem finoman, szelíden támogatott, de nyilván nem akart anyukámmal ellenszegülni. Tehát én két örlődő nő között nőttem fel.
3: És lehet, hogy tulajdonképpen az még szinte egy erőt is adott, hogy az egyik oldalon mondták, hogy nem, azt ne, és hogy majd én azt tudom. Szerű érzés?
2: Hát volt bennem ilyen is, de hát mérleg vagyok, tehát nagyon-nagyon sokat mérlegelek, és nehogy tényleg jó volt, meg nyilván úgy járok fel a színpadon, hogy ide nekem az oroszlánt is, de utána, amikor lejövök a színpadról, nagyon-nagyon sokáig volt egy ilyen rossz tulajdonságom, hogy azonnal elkezdtem agyalni, hogy mi volt rossz, mit kellett volna máshogy csinálnom, miért ezt csináltam, hogy jó, azért volt egy-két jó pillanatom is, de szóval ez ilyen már-már egy kicsit ilyen önbántó módon próbáltam magamat így kielemezni.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Estré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: A bátorítás át tud billenni egy, ha nem jó kezeljük, akkor egy ilyen elhiszem, hogy én aztán tényleg olyan szuper vagyok.
3: De ezt gyermekkorban is megvizsgálhatjuk, hogy azt mondod, elhiszem, hogy én olyan vagyok. És ez milyen jó, hogy kisgyermekként kaptál ilyet, ha mondjuk gyerek vagy pici gyerek, azt mondja édesapád mondjuk, hogy ez az, fiam, ez az. És akkor te elhiszed, hogy igen.
2: Nagy szükség van a gyerekeknek a bátorításra kiskorukban, ez tiszta sor. Sőt, én a saját kislányunkat is úgy nevelem, hogy próbálom őt biztatni, buzdítani, de mondom, a bátorítás nagyon-nagyon veszélyes dolog. Tehát az, hogy biztos

0: tartod valamire folyamatosan a gyereket, fölemeled egy szintre, elhiteted vele, hogy ez te vagy, és aztán amikor egy bizonyos élethelyzetbe belekerül, és ő megpróbál úgy reagálni, hogy engem arra bátorítottak, hogy, de közben az élethelyzet teljesen más, aztán nem akarok ilyen túl mély, meg túl okos lenni.
1: Nyugodtan, de lehet, hogy akkor is pont amiatt a bátorítás miatt át tud lépni egy olyan akadályon, és nem, mondd, hogyha nem, amin egyébként mások nem tudnának átlépni, mert más nem hiszi el, de ő pedig érzi, aha, hogy apa is mondta, át tudunk menni, és tényleg át.
0: Igen, csak veszélyes játék, na? Hogy apa mondta, igen, de hogy és a valóságban meg tudja csinálni. Tehát azért ez nem játék, de ha már bátorítás, az abszolút bátorítás, amit pedig az igéből kapunk, tehát én keresztény
1: már
0: emberként.
1: Ugye a Bibliából.
0: A Bibliából, úgy az írott igéből, és nekem van egy üzenet, az igé, hogy ne félj, csak higgy. Bátorít. És azt hiszem, hogy ennél nagyobb bátorítást nem nagyon lehet elképzelni. Ne félj, csak higgy. Ne félj, csak higgy.
2: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: De akkor összességében hogy foglaljuk össze a te életedben kapott bátorításokat, hogy akkor mondtak ilyet is, olyat is, de
2: igen.
1: Semmilyen meghatározó bátorítás nem volt?
2: Hát...
3: Bódi Magdi, előadó művész, producer, zene és szövegíró.
1: Biztos emlékeznél rá hirtelen, hogyha lett volna, úgyhogy akkor...
2: Igen.
1: Lehet, hogy nem volt.
2: Mindig úgy csináltam a maga... Sőt, inkább azt mondanám, hogy azt mondták nekem, hogy te honnan tudod azt, hogy mit kell csinálni.
1: Na hát.
2: Ezt sokszor mondták nekem. Még amikor kint éltem Amerikába, mert ugye azért ott is éltem 15 évet New Yorkba, akkor a kinti barátnőim, akik fantasztikus emberek voltak, ők mondták, hogy Magdi, mondd meg, hogy honnan tudod, hogy ez jó vagy rossz. És akkor én mondtam, hogy nem tudom, én úgy érzem.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Most a Dés Andris jut az eszembe, amikor ugye Dés Lászlónak a fia, kiváló zenész, ütőhangszeres barátomnak is mondhatom, ő volt az egyik azoknak, akik azt mondták, hogy foglalkozzak jazzzel, és bátorítottak, és mondták, hogy jól áll nekem, és hogy talán van ezen a úton is valami keresnivalom. De olyan igazi bátorító szó talán, tehát ilyen útravalót sajnos nem kaptam senkitől.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Volt olyan, amiben egyáltalán nem bátorított téged senki, sőt, valamitől végleg elvette a kedved? Ez lehet gyermekkor, felnőttkor?
2: A gyermekkor egy kényes kérdés. Tehát
1: neked?
2: Abszolút, tehát ugye elvált szülők, tehát alkohol problémák, zaklatások, na, tehát zűrös a családi háttér.
3: Bokányi Zsolt, Boka, zenész, előadó, műsorvezető.
2: És ott azért nálunk nem az volt a jellemző, hogy akkor Zsoltikát bíztatjuk, hogy ezt csinálja, azt csinálja, hanem hát ilyen túlélésre játszottunk. Tehát mi menekültünk, futottunk, voltak zűrök, családi és a többi.
1: Egy testvér?
2: Kettő testvérem, és ők is futottak, és jól futottunk így együtt.
1: Jól vannak egyébként ők is, tehát így hárman testvérek?
2: Persze, kimondotta jó. Kimondotta.
1: És egymást például tudtátok bántorítani?
2: Hát egymásba kapaszkodunk sok dologban. Azt hiszem, mondhatom azt, hogy jó testvérek vagyunk, bár a világ sodor bennünket, de tudjuk, hogy számíthatunk egymásra is. Azt hiszem, ez fontos.
1: Te például a gyermekeidet hogyan bátorítod?
4: Hát sokat dicsérem őket, bár azért a fejemre lett olvasva, hogy nagyok az elvárásaim.
3: Kozma Orsi, énekesnő.
4: Próbálok, jó, gondolom minden szülő ezt mondja, nem olyan lenni, mint az anyukám, meg a nagymamám, meg az apukám, akivel fiatalon már felnőtt fejjel találkoztam újra, és azóta elég jó kapcsolatot ápolunk, de ugye a szüleim elváltak, és gyerekkoromban nem apukámmal nőttem fel, de hát ő aztán végképp olyan elvárásokkal mindegyik gyereke van felé, mi hatan vagyunk testvérek, féltestvérek, hogy tehát azért fel kellett kötni a gatyát a tesóimnak is, meg minden, de hát mindenki kiváló a családba, tehát tényleg kihozta magából a maximumot. Én arra bátorítom a gyerekeimet, és tényleg próbálom magamba elnyomni azt, hogy ne jöjjenek fel itt a szülők, nagyszülők elvárásai, hogy csak magukból hozzák ki azt, ami bennük van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Koltai Róbert, színművész.
2: A humor az mindig ott volt a moccanásaiban apukámnak. Anyukám szemében meg mindig ott volt a ragyogás, az imádat. Hát apukám felé. De abból nekem is bőve jutott. Az, hogy van, akinek van humorérzéke, és ezt jól tudja használni jó pillanatokban, az egy áldás, ha egy családfőről van szó, akinek szigorúnak is kellett lenni, hiszen nehéz kor volt az 50-es éve. Meg hát igazából, ha az én dátumom, a születési dátumomat nézzük, a 43, az meg katasztrofálisan nehéz volt, ismert okok miatt. És hogyha ennek ellenére a családi légkör olyan tudott lenni, hogy szeretettel, odafigyeléssel, keménységgel, ha kellett, és humorral föloldva a dolgokat, akkor azt lehet mondani, hogy nekem ez egy lottó ötös volt. A pályaválasztásom az úgy alakult, hogy én jelentkeztem a színművészeti főiskolára, ahova elsőre nem vettek fel. És azért elmentem kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolára, és azt fél év hiány majdnem befejeztem. Már csak fél év hiányzott volna, de az utolsó fél év felsőfokú tanintézményekben háromból meg lehet bukni. Úgyhogy lehet utóvizsgázni. Sőt, a negyedik alkalom, már nem tudom, melyik volt a negyedik, de abból is meghúztak. És akkor azt hittem, mert nagyon ki volt borulva apukám, és akkor azt hittem, hogy világgá megyek, és azt mondta akkor, hogy na jó, gondolkoztam a dolgon, úgy döntöttem, hogy most elmész egy pár hónapra dolgozni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
5: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása a szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának, a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagytestű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagytestű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a déli es, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
9: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
10: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
11: www.hankozidigital.hu.
12: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
13: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
14: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
13: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
14: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
13: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
14: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
13: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
15: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
16: A reklám után
17: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
16: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.
6: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott.
16: És most kezdődik a Lépés délután. A mikrofonok mögött már vár téged is Sanyi és Robi. A műsorban hallható sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Válasz minket, és érezd jól magad!
11: Kellemesen szép délután kívánunk minden lépésre, előgatónak a mikrofonnál Robit hajtjátok, s itt van velem Karina és Sanyi, és sziasztok!
18: Sziasztok, köszöntünk minden kedves hallgatót!
19: Jó reggelt!
18: Nem már!
19: Hát miért? Hát aki most kell?
11: Kinek van reggel? Nekem biztos hát nincs. Reggel 6 órakor már fent, fél 6-kor már voltam fent. Hát igaz, hogy utána még én visszaszunnyadtam, mert megtehettem, de...
19: Jaj,
18: ez már egy hétfői nap, Karina, hát mi van
19: délben? Azt hittem, hogy szombat van.
18: Nem vasárnap, szombat, vagy vasárnap.
19: Hétfő. Már hétfő van.
11: Mm-hmm. Bizony. Méghozzá szeptember 28-a. Elérhetőségénk változatlanok www.lépésreadio.hu. Itt van egy kívánságdoboz, aztán hallgatni Messenger csoportunk, facebook.com/lépésreadio, illetve a többi közösségi platformon is ott vagyunk. Lájkoljatok, kövessetek, iratkozzatok vagy csatornáinkra, meg írjatok nekünk e-mailt.
18: Az info@lépésreadio.hu e-mail címre.
11: Így, ahogy Sanyi mondja. Mai témánk igen érdekes, és igen bicskanyitogató. Mert...
19: Veszünk egy svájci bicskát, Sanyi, előtte, utána nyitogatunk, igen.
11: Hát kinek mi kell, lehet valakinek svájci. Nekem jó magyar bicska is. Szóval maga a műsorunk címe, vagy műsorunk témának azt a címet adtuk, hogy ha egy gép visszaadná azt, akit elvesztettél, szerethetünk-e egy mesterséges embert? Mitől mesterséges? Na, majd erről fogunk beszélgetni, viszont most köszöntsük a névnaposokat elsőként. Szeptember 28-án a Vencelek ünnepelnek, német szláv eredetű névjelentése, koszorú dicsőség. Minden Vencel nevű hallgatónknak kívánunk nagyon sok boldog névnapot, akik ma születtek, nekik boldog születésnapot, és bárki bármilyen évfordulót ünnep a mai napon, sok boldogságot. Na és akkor nézzük, hogy mi is a mai témánk, mielőtt zenélnénk egy kis felvezetőt. Mi lenne, ha egyszer a technológia felajánlaná, hogy visszaad valakit, akit elveszítettünk? Nem egyszerűen egy fényképet, vagy egy régi videó felvételt, hanem valakit, aki megszólal, válaszol a kérdéseinkre, emlékeztet arra, akit szerettünk, és akár új beszélgetéseket is folytathatunk vele. Arada Hirokazu, a bárány, akit akarsz című filmjében egy házas pár elveszíti a gyermekét, majd befogad egy androidot, aki megszólalásig hasonlít a fiúra. A történet pedig már nem is annyira távoli sci-fi, mint elsőre gondolnánk. A rendezőt egy olyan valódi technológia inspirálta, amely fényképek és hangfelvételek segítségével képes egy elhunyt ember digitális mását létrehozni. De vajon egy ilyen lehetőség segítene feldolgozni a veszteséget, vagy éppen megakadályozná az elengedést? És mi történne akkor, ha idővel már nem egyszerűen gépként tekintenénk erre a másolatra? Hiszen az ember könnyen kötődni kezd ahhoz, aki meghallgatja, válaszol neki, és látszólag ismeri őt, de elegendő az emberi viselkedés tökéletes utánzása ahhoz, hogy valakit emberként szeressünk? Vagy van bennünk valami, amit semmilyen mesterséges intelligencia nem tud meg lemásolni? És egyáltalán akarjuk-e, hogy a technológia egyszer eljusson odáig, hogy az élet és halál közötti eddig egyértelmű határvonalat is elhomályosítsa? Mai műsorunkban nem elsősorban a technológiáról, hanem rólunk, emberekről beszélgetünk, arról, hogyan szeretünk, hogyan kötődünk, hogyan engedünk el valakit, és arról, mi történik, ha egyszer egy gép azt mondja nekünk, itt vagyok. Amúgy elég ijesztő.
18: Igen, picit.
11: Na, ezzel fogunk beszélgetni az elkövetkezendő szűk 120 percben. Tartsatok velünk, jó szórakozást!

0: is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzád. Ez még mindig a Lépés délután.
1: Bizony, ez még mindig a Lépés délután. Mikrofonál Robit, Karinát és Sanyit halljátok továbbra is. És megyünk tovább méghozzá azzal, hogy visszakaphatjuk-e azt, akit elveszítettünk. Koreda történetének egyik legfontosabb kiinduló pontja a veszteség. Ha létezne egy technológia, amely egy szerettünk hangján beszél, ismeri az emlékeit és válaszol is nekünk, talán sokan nehezebb lenne nemet mondani rá, mint most gondoljuk. Na hát azt kérzem tőletek, ha elveszítenénk valakit, akik nagyon fontos számotokra. Szeretnétek-e még egyszer beszélgetni vele egy mesterséges intelligencia segítségével? Egyszer talán igen, de az már nem ő. Tehát, hogy nekem az a bajom ezzel az egésszel, hogy nem azt az embert kapom vissza. Oké, hogy az ő hangja, és tudja azt, hogy, vagy emlékezik arra, hogy mi volt az adott illető múltjában, de az már nem ő.
2: Hát a gyászfeldolgozásban, Bocsanyi, az nagyon fontos, hogy az elengedés meglegyen. Ezt Nick is leírta a hallgatói messenger csoportba, szó szerint nem tudom idézni, de az volt a lényege, hogy igazából ő sem szeretné, mert egyszerűen azt fel kell tudnunk dolgozni, hogy megszületünk, élünk, és utána meghalunk. Na most az, hogy beszélj vele...
1: Felolvasom mindjárt az üzenetet.
2: Jó,
1: amúgy.
2: Mert olvasásból nem voltam soha jó. Na mindegy. És az a lényege, hogy azért furcsa a dolog, hogy igenis, meg nem is. Tehát tudod, hogy nem ő húsvérember, de ha betáplálják azokat a régi dolgokat, hogy megpróbálják betáplálni a hangját, a stílusát, a modorát, akkor persze, hogy nem az, de mégis valahogy jó lesne egy pár kérdést még föltenni. És tudod, hogy nem ember, és tudod, hogy nem ő, de szerintem jó lenne. Én megpróbálnám, ha lenne rá lehetőségem.
3: Hát igen, fura. Igen, én azért lehet, hogy ezt nyilván ennek semmi köze nem lenne ahhoz, hogy igazi. Az más, hogy mondjuk tényleg létezne egy ilyen, nem tudom, telepatikus szélgetés, vagy hogy csolat tartasz esetleg a világgal, ahová már került, és akkor így átmennek az üzenetek csak olyan gondolatátvitellel, vagy bármi, vagy nem tudom, bármilyen módon, de az, hogy csak egy mesterséges intelligenciával így, akkor ő az majd kitalálja, hogy ő mit mondana nekem, lehet, hogy nem.
1: Nem kitalálja, tehát az a lényeg, én ha jól értelmezem, hogy az adott illető múltját és gondolatait, csak ezt nem tudom, hogy hogyan, viszik bele egy gépbe. Nem tudom, láttátok-e, Netflixen van egy film, az a cím, azt hiszem, hogy talán hirtelen akartam mondani a címét, de az pont erről szól, ami S betűs név, egy női név, talán Samantha, vagy valami ilyesmi, most nem
2: igen, igen,
1: eszembe.
2: A Samantha, igen, igen, meg van egy sorozat is róla.
1: Igen, de ez most arról, az Black, a lényeg, ez Black nem sorozat, ez talán. Csak egy film, én úgy emlékszem, nem sorozat. A lényeg az, hogy a nő nem akar meghalni, és a férje beleülteti a tudását, a szellemét egy gépbe, és ő lesz az okos háznak az egész rendszere. És a férje végül meg annyira besokkal ez a nő ebbe a gépbe, a tudata, hogy még a saját férjét, meg a saját gyerekét is elteszi láb alól, aztán eladják a házat, és akik beköltöznek, az valahogy kimenekülnek, de az lesz a vég, hogy leég a ház. De a lényeg az egy kicsit tényleg nagyon skifis a dolog, de annak is az a lényege, hogy az adott ember szó szerint bekerül a szelleme, a tudata egy gépbe. És ő mindent megcsinál, elindít, kinyitja a csapot, csak néha csinál olyan dolgokat, amit nem biztos, hogy kellene. Tehát, hogy...
2: Úgy képzeld el, Sanyi, hogy mondjuk egy videófilm, vagy egy fénykép alapján, vagy elmondás alapján, tehát elmondod, hogy hogy viselkedett ilyen és ilyen szituációkban mondjuk az a szeretted, akivel beszélnél. Találnak valami hangfelvételt, beviszik a hangját. Tehát a mozdulatairól, a stílusáról, a gondolkodásáról kifaggatnak, és akkor ezt mind berakják egy gépbe, és az összekutyója is egy ugyanolyan temperamentumú, hangú, reakciójú embert hoznak létre egy fénykép alapján. Tehát ugyanúgy fog válaszolni.
1: Hát nem egy fénykép, inkább videó is adatok alapján.
2: Hát videó jó lehet.
1: Egyébként meg az a helyzet ezzel, hogy én nem szeretném, hogy a szerettem itt egy gépben legyen. Tehát bármelyikszer, akár mondjuk a bátyámmal lenne így lehetőségem beszélni, ez már nem a bátyám lenne.
3: Hát, tehát, hogy, én is azért hogy, mondom, hogy
1: ez... én nem szeretnék ilyen merészelni, pont ezért. És Niki írt nekünk, azt felolvasom, azt írja, sziasztok, visszaadnám, mint érző lényt, vagy mint élettelen robot az elvesztett szerettemet? A Fekete Tükör sorozatnak volt egy ilyen része. Robotként a szerelmét hozta vissza a nő, de már nem olyan volt, mint az élő személye. Ott maradt végig a tudat, hogy ő nem az a személy, akit elveszített. Én nem élnék a lehetőséggel. Az elveszítés, elengedés az életrendje. Akármennyire is fájdalmas, írta a Macsuka Nikolett.
2: Ebben én is egyet értek, de mondjuk vannak olyan kérdések, amiben mondjuk
1: de azt nem fogod megkapni, Karina.
2: Tudom, nem csak, fogod. Hogy a bizonytalanságomat most, ha olyan emberrel beszélem meg, akkor az úgy megnyugtató. Tehát elmehetsz pszichológushoz is, elmehetsz a barátnőhöz is, megkérdezheted a szomszédot is, egy kívülállót. De hogy az is persze jobban látja a te életedet, történetedet, de az a személy, akitől te tanultál és az életedben kaptál sok mindent, az ő életvezetését kaptad, és mikor bizonytalan vagy, akkor néha jó lenne vele beszélgetni.
1: Bocsi Karina, ne haragudj, hogy ezt mondom, de ez csak szemfényvesztés.
2: Lehet, hogy van benne valami igazság, hogy igen, de közben a tudatodat befolyásolhatja, hogy és mi van, ha mégsem.
1: Nem, ez szemfényvesztés.
2: Erre appellálnak,
1: ez én számítógéphez értek, vagy azt gondolom, hogy értek, és átlátom nagyjából,
3: lehet, hogy
1: átlátom nagyjából ennek a lényegét, ez szemfényvesztés. Ez arra megy ki, hogy te valamilyen szinten kapjál kárpótlást, értem, de gyakorlatban nem fogsz kapni azért, mert az nem az a személy lesz. Például, mondok egy nagyon egyszerű példát, van valami olyan, amit te tudsz, és ő tudott, és az a gép nem fogja tudni, és ott kijön majd az a dolog, hogy az nem is ő. És ez nem olyan dolog, hogy mit tudom én, 7 órakor reggelizett mindig, hanem valami olyan
3: valami olyan belső, vagy
2: ilyen
3: olyan
2: személyes dolgokat, például, hogy
3: személyes, igen.
1: Igen. Amit nem tehát fog tudni visszaadni, és abból látod, hogy ez nem ő. Tehát
2: igen,
1: ez szemfényvesztés.
2: Igen, tehát végig is átverés, de én azért kipróbálnám. Legalább egyszer a kíváncsiságom.
3: Épp sem kellett hozzá, de...
1: Megszólalra Csaba, lehet szívromot.
2: Lehet, hogy én is.
3: Amúgy fura lenne, igen.
2: De az olyan, mintha egy régi videófelvételt, vagy egy régi felvételt hallgatnál.
3: Jó, csak az más, hogy visszanézem.
1: Az más, hogy visszahallgatom, visszanézem. Nekem például vannak tőle személyes beszélgetéseink, vagy nem konkrétan velem, de azt hiszem, hogy olyan is van, amit velem beszélt, és vissza tudom hallgatni, hogyha akarnám. Soha nem vettem elő.
2: És visszahallgat? Sose?
1: Nem.
2: Soha nem.
1: Nem szoktam. Ha nem mondom, az miért? Mert elengedtet. Én úgy vagyok vele, nem azt mondom, hogy sosem, előfordult, hogy igen, de nem azért, mert nem tudom visszahallgatni, mert nem bírom, vagy lelkileg nem vagyok erre felkészülve, hanem úgy gondolom, hogy ő ezt itt hagyta emlékbe. Hogyha akarom, meghallgatom. De gyakorlatban az én döntésem, és nem feltétlen biztos, hogy nekem meg kell hallgatnom, mert lehet, hogy akkor az olyan dolgokat vált ki, ami megint a... Ne, elengedtél valakit, egy szerettedet, és hogyha újra hallod, újra látod, akár egy videófelvételben, akkor újra előjönnek a szép emlékek. Emlékezni nagyon jó. Tehát például, hogyha mondjuk ilyen megemlékezést tartasz, akkor igen, akkor előveszem, akkor volt már rá példa. De alapvetően a hétköznapokban nem, mert nem...
2: De ez ugyanolyan, mint egy fénykép, tehát
1: Tehát pontosan ugyanolyan, pontosan
2: igen,
1: ugyanolyan.
2: Igen, tehát olyan, mint egy fénykép.
1: De egy robot nem olyan, egy robot ott lenne veled nap 24 órájában, és akkor pontosan ugyanolyan, pontosan
2: igen,
1: ugyanolyan.
2: Igen, tehát olyan, mint egy fénykép.
1: De egy robot

0: Én nekem
1: tudom, lehet, hogy szereted anyukádat, csak viccelek, tehát.
0: Nem, tudom, én szerettem, én igen szerettem, anyukám, voltak dolgai, de által függetlenül szerettem. De igen, tehát, de nekem ez így nincs bennem, tehát én a hang, tehát meghallgatni a hangját, az úgy beleférne.
1: Az egy emlékezés, Karina. Tehát azt mondom, hogyha szeretnéd, nyugodtan vedd elő, és hallgass meg, nézd meg. Tehát hát, azzal nem mondom,
0: Ki kéne tisztítsam a régi magnómat, mert bekapja a szallagot, de szóval, hogy de az jó dolog, de én kérdeznék is.
1: Neked már csak ez maradt, hogy a szallagot kapja be.
0: Egy szallagos magnóm, igen. Vagy a régi videókat föl kéne utcsanom, tehát ilyen
1: jó. Bocsánat, hogy elpoénkodom, meg elviccelem.
0: Nem, hogy elpoénkodod, ez poén, tehát ez most figyelj, ők még mindig élnek. Tehát
1: viszont egy komoly kérdése, menjünk tovább, jó? Segít-e a gyász feldolgozását egy digitális másolatnak elmondhatjuk mindazt, amit az embernek életében már nem tudtunk elmondani?
0: Adat esetben segít. Tudod miért? Tudod miért segítene?
1: Na,
0: hát van egy csomó mindenki, aki eljár javasasszonyhoz, meg jósasszonyhoz, meg halottlátóhoz, meg mit tudom én hova, ott is ugyanez történik, hogy meg akarja idézni a szellemét, hogy szeretne tőle kérdezni. Tehát ez végül is helyettesítheti, de úgy, hogy ez nem marad itt, csak mondjuk ideglenesen. Tehát úgy
1: elvenni a halottlátók fizetését, Karina, gondolj bele!
0: Tényleg. Mi lenne a javasasszonyokkal? Nem tudnának jósolni.
1: Hát ez az.
0: Na jó, ezt is buktam. Ez a marketing, látod, nem jött be.
2: Nem, a történetekkel nem biztos, hogy akarnám. Mert az, hogy amikor végig gondolod azt, hogy tényleg bizonyos esetekben nekem ezek szoktak eszembe jutni, ugye hát most egy nemrég ugye meghaltak a szüleim is, de más halottakkal kapcsolatok is meg, hogy rokon ismerős, hogy most miről mit gondolna, akkor azt így én amennyire ismerem, akkor azt így magamban így lejátszom, hogy igen, biztos ezt mondaná, de hogy én most előidézzek egy olyan szituációt tényleg, amit utában nem ő üzen, és nem tudom, hogy úgysem bekommunikálok konkrétan.
1: Emlékezzetek vissza, hallgatunk közösen ilyen hangfelvételt, olyan barátaink, Rebek Csaba is benne volt, akik már nincsenek az élők között. Igen. Emlékszel erre, Karina?
0: Igen, és nagyon jó volt. Komolyan,
1: akkor
0: nekem
1: így emlékezésre nagyon jó volt meghallgatni. Most elképzeltem, hogy van ilyen felvételem, csak elő kéne keresni, meg össze kéne vágni, hogy így Csaba beköszön, és így bevágnám. Szerintem mindannyian szívrohamot kapnátok. Közben csak én hülyéskedek. Nem szeretek az ilyennel játszani.
0: Én minden nap most hát minden nap nem, de mondjuk minden másnap. Hát én
1: karácsony másnap, húsvét másnap, meg pünkös másnap?
0: Igen, pontosan, meg karácsony másnap. Tehát én akik itt voltak velünk, én mindig gondolok rájuk. Tehát olyan alapvető
1: dolgok vannak. Nem minden másnap, én minden nap.
0: Hogy egy fokhagymáról eszembe jut, egy befőttes üveg tetejéről, egy ételhordóról, tehát hogy annyi sok apró dolog van a mindennapokban, hogy itt vannak velem mind aki elment. Tehát ez lehet, hogy hülyeség, de igen. Tehát, hogy
1: jó, mondott Karina azt, hogy jó lenne, hogyha lenne ilyen. De jó, akkor mi történne az elengedéssel, ha a technikai?
0: Belengedtem.
1: Szóval, feltegyem a kérdést.
0: Nem.
1: Szóval, ha a technológia lehetővé teszi, hogy az elveszített ember valamilyen formában folyamatosan jelen maradjon az életünkben, akkor nem tudod elengedni.
0: De el tudom engedni. Hát, na jó, lehet, igen. Jó, akkor csak részlegesen tudom elengedni. Jó, most így feldolgozás folyamatban kérem, várjon. Nem, akkor is el tudod engedni, mert csak akkor kérdezel, mikor szükséged van rá.
1: De hát az nem tudom, úgy működik.
0: Ja, hogy ez állandó?
1: Nem, állandó ott lenne.
0: Aha.
2: Igen.
1: Le se tudnod rokkolni magadról.
0: Ja.
2: Amúgy meg ugye milyen érdekes, hogy például megcsinálja azt egy rádió, ugye, hogy így hozzánk visszatérünk, illetve nem nálunk volt, de hogy van egy olyan rádió, nem tudom, hogy meg lehet nevezni, vagy nem, majd itt meg is nevezhetnénk, ahol

0: a rádió hangja ugyanaz maradt, és közben már nem él az illető.
1: És van ilyen, ebből nincsen semmi. Hát az adta hangját, és hogyha ha az adott hozzátartozói ezhez bocsánat, én kérek elnézést, eltűnt a hangom. Szóval, ha hozzájárulnak a hozzátartozók, akkor miért ne?
0: Igen.
1: Én már mondom, hogy egy picit zenéjünk, aztán mindjárt jövünk hozzátok vissza, addig én is iszok, és elengedem a csuklásomat.

0: Ez még mindig a Lépés délután.
1: Egy lépésre közel hozzád Lépés Rádió, és hát közben a számítógép a belevalóság miatt indított el.
2: Nem baj, fő a változatosság.
1: Na. Nem, már most kicseréltem, csak gyorsban.
2: Ó, nem, már pedig azt is úgy szeretem.
1: Nem baj, most szereted ezt. Na, megyünk tovább még hozzá. Mikor kezdünk emberként tekinteni egy gépre? Hát én semmikor. Képzeljünk el egy robotot, amelynek emberi arca és hangja van, beszélget velünk, felismeri a hangulatunkat, megjegyzi, mit mondunk neki, és évek alatt közös emlékeket épít velünk. Egy idő után vajon továbbra is egyszerű tárgyként gondolnánk rá? Hát szerintem simán. Mi kell ahhoz, hogy érzelmileg kötődni kezdjünk valakihez? Valódi érzelmek a másik oldalán, vagy elegendő az is, hogy mi annak érezzük őket? Ma értem a kérdést, csak azért nem értem, mert hogyha nem viszonozzák az érzéseimet, mert pedig egy gép soha nem fogja viszonozni az érzéseimet úgy, ahogy mondjuk egy ember, hát az nem tudok úgy kötődni. Tehát, hogy ez egy tévképzet, mi mindig azt gondolom. Egyébként szombaton volt ez a téma, hogy szerelmesen leszel egy AI-ba, és mondjuk intim viszonyba kerülsz egy AI-jal, ez a szombati műsorunk van, és most ez ide kötődik, és ne haragudj, a páromnak elmeséltem, és kérdeztem tőle, hogy ő mit szólna, ha én egy AI-jal kerülnék intim viszonyba, ő egyszerűen azt mondaná, hát defektes vagy. Azt mondja, hát csináljad, neked jó, de aki ilyet csinál, az defektes.
2: Na. Azért egy kicsit erős ez a defektes, de...
1: Amúgy, de, van benne valami amúgy, nem erős.
2: Ugye, ha nincs társad, igen. Jó, ha valahol igen, de valahol nem, mert ha te egyedül vagy, nincs társad, nem tudsz kötődni.
1: De ott nem arról volt szó, ott arról volt szó, hogy van párkapcsolatot is mellette, még éjjája, vagy intim kapcsolatban. Itt erről van szó, Karina,
2: nem,
1: ne keverd
2: össze. A párkapcsolatban akkor valami hiányzik a párkapcsolatban.
1: Ez így van. Na, de visszatérve, tehát egy géphez nem tudok érzelmileg kötődni. Számra nincs viszonzás. Ha nem kapom meg azt a viszonzást valamilyen formán, akkor nem tudok hozzá kötődni.
2: Hát ez ilyen részleges kötődésem, mondjuk nekem a robotporszívómmal van, mert tökre szoktam sajnálni, mikor fölteker valamit, és gagyarázik valamit angolul, és akkor megyek, megmentem, érted, mert valamit magyaráz, megyek, megmentem, mert tudom, hogy valami nem tesszik neki, és nem tud tovább, és akkor megyek, fölfordítom, hogy gyere, drága szívem, be megfordítalak, kiszabadítom azt a köteget, valamit begyűz zsinór, oké, ki, mehetsz szívem, megsimogatom, benyomom a gombot, mehetsz tovább, érted? Na de ennyi, meg...
1: Akkor Karina is defektes.
2: Karina is defektes. Fönnakad valahol, érted? Akkor ki kell szegényt szabadítani, és akkor visszaválaszol, vagy tele van a porzsákja, gagyarászik valamit angolul, nem nagyon értem, meg fölrakja magát tölteni, mondja, hogy telling the charge. Na most ezt nem biztos, hogy jól mondom angolul, de úgy kicsit kommunikál velem. És akkor én leszoktam törölni, kipucolom, tehát gondoskodom róla, de...
1: Értem, hát, de az egy gép akkor is nincs hozzá érzelmi kötődés, nem mondjad
2: hát
1: már.
2: Hát dehogy nem, tök cuki, mikor ki megtakarít, megdicsérem, mikor kitakarít.
1: Na jó, szerintem én elhatárolódom ettől.
3: És én megköszönik. Thank you.
1: Thank you very much.
2: Na, macskát, így van. De hát az persze ez egy gép, tehát nem lehet egy géphez.
1: Ilyen és még azt is mondja lehet, hát... Karinának, hogy I love you, baby.
3: Ó, persze.
2: Yes. De csak a robotporszívó milyen kis cuki, a többi azért az többi dolog nem. Te...
1: Na, Sanyi, te mit gondolsz? Te el tudod képzelni, hogy érzelmileg kötődj egy géphez?
3: Hát nem igazán, én. Hát. Meg a gép, az mégiscsak gép.
2: De hát ha hasznomra válik.
1: Nem, azt hittem, azt mondod, Sanyi, hogy Sanyi, én meg a gép, az két különböző dolog.
3: Hát Na,
2: de hasznodra válik, miért ne kötődj hozzá valamilyen szinten?
1: Azért, mert csak egy eszköz, egy használati eszköz. Hát most a mobilodhoz is kötődsz. Hát nem a mobilodhoz kötődsz, hanem általa kapcsolatba kerülsz emberekkel, és az emberekhez kötődsz, de a mobil az csak egy eszköz.
2: De hogyha összetörik, baja van, akkor azért sajnálom.
1: Hát akkor veszek egy másikat, vagy kicserélem, nem hiszem szervízbe. Hát most az nem egy ér... De hogy mondjam, van lelke a gépeknek is, én azt gondolom, viszont az más még mindig, mint egy érző ember. Mert ő nekik a lelkük nem olyan értelemben
2: más
1: működik.
2: Persze, tehát egy nincs lelkük. Van egy motor, ami mozgatja őket.
1: Hát, de az is egyfajta lélek. Hát, ha tudnának beszélni, ki tudja, mit mondanának. Lehet elküldenének minket a melegebbikre.
3: Ez van, aki a... kocsijához, motorjához.
1: Igen, valaki az autója szerelme.
2: Valami ragaszkodás csak van.
1: De várjál, az érzelem és a ragaszkodás két különböző dolog. Mert ragaszkodni ragaszkodsz a tulajdonodhoz, a házadhoz, az ágyadhoz.
2: Akkor érzelmileg kötődött.
1: De az nem, a kettőt ne keverjük már össze. A ragaszkodás az nem feltétlen érzelmi kötődés. Hát érzelmileg kötődsz a párodhoz, a gyerekedhez, a kutyádhoz, de érzelmileg nem kötődsz egy festményhez, vagy egy ágyhoz, vagy egy ajtóhoz.
3: Egy festményhez kötődhetsz még úgy, hogy emberek által.
1: Akár,
3: mondjuk
1: igen.
3: Azt mondod, hogy tudom én, ez a nyugkádék házában van, vagy volt.
1: Igen, de az is ott is magához, tehát hogy adott helyhez is kötődhetsz, hogyha te kötődsz, de egy géphez nem tudom. Tehát lehet, hogy akkor én nem úgy nem kötőd. Nyilván kötődöm, mert használom, de az nem olyan kötődés, mint hogy kötőd hozzátok, mint egy baráti
2: jó,
1: kötődés.
2: Más, tehát más az, amikor
1: tehát,
2: egy ember...
1: Hogy nem is lehet összehasonlítani, és én ezért nem is hoznám ide. Nyilván lehet az is egyfajta kötődés, de nem lehet egy szintre emelni egy emberrel.
2: Nem lehet, nem. Tehát különböző egy érzelmi alapú, meg egy használati alapú.
1: Igen, de hogyha valaki ezt egy szinten kezeli, hát ott elég alacsony a kötődési szintje.
3: Olvassátok el a Csokonai Vitéznél egy Csikó bőrös kulacsos versét.
2: Hát, jó, majd ha ráérek, Sanyarok.
1: Igen, kívül szőrös, belül nedves a legénynek, igen, kedves, tudjuk. Ez a csikós kulacs. Mindenki másra gondol. Mert a másik is igaz, de ez most a Csikó bőrös kulacsról van szó. Na, viszont ha egy mesterséges intelligencia éveken keresztül mellettünk lenne, ismerni a szokásainkat, támogatna bennünket, kialakulhatna vele ugyanolyan erős kötődés, mint egy emberrel? Nem. Én nekem nem.
2: Hát azért mondjuk, ha társként funkcionál,
1: akkor
2: szerintem igen, tehát egy idősebb korban az ember egyedül marad. Társ nélkül vagy, mert...
1: Jaj, de hogy ezt felhoztad, hogy milyen mondok valamit.
2: Jó, a 50 éves korban, 40 éves korban egyedül maradsz. Gyerekek kirepültek. És mondjuk a baráti társaságod is lecsökkent, mondjuk, mert mit bármi ok miatt. Akkor valamilyen szinten társként nem biztos, hogy rosszul funkcionálna ez. És kötődés alakulhat ki.
1: Idős tehát, embereknek már élesztenek olyan robotokat, amelyek segíthetnek pont abban, hogyha mondjuk hozzátartozók nincs velük, akkor segítsen őket mondjuk felállítani, tisztába tenni. Tehát olyan funkciókat hajtanak végre robotok, amit mondjuk emberek. És fejlesztenek most kimondottan, ezt pont a múltkor olvastam, idős emberek számára úgy, hogy a hozzátartozó kamerán keresztül látja és utasíthatja a robotot, meg nyilván az adott idős hölgy vagy úr is, hogy mit szeretné, és a robot az teljesítés. Most egy ilyen irányú fejlesztés van. De ezt sem mondanám érzelmi kötődésnek, mert a hozzátartozóhoz kötődök én öregként, vagy fordítva én, mint gyermek az időszüleim esetében.
2: Oké, de mint egy társalkodónő, mint régen voltak az unatkozó nagyasszonyok,
1: jó, persze, de az arra jó, de most beszélget valakivel, persze, semmitől jobb, én azt nem mondom, de ez akkor sem olyan mértékű kötődés az én szemszögemben.
2: Nem olyan mértékű, de vannak olyan bizonyos helyzetek és szituációk, amikor kötődsz, mert várod a találkozást. Tehát ha nincs hozzátartozód, akkor várd a találkozást, hogy mikor jön és mikor tűz vele.
1: De most képzeld már ne, a 85 éves Mari nénit, aki várja, hogy találkozzon egy robottal. Most komolyan? Ez.
2: Hát figyelj, ha emberi formája van, és
3: ül a kis padra a ház előtt, a faluban, ugye?
2: Hát neki is szüksége van arra, ha már a szomszédok kihaltak.
1: Hát én értem, csak egy kicsit olyan, hogy mondjam. Hát hozzáteszem, a mai idősebb generáció sokkal, tehát például az én nekem is a keresztanyám, meg nagynéném, meg nem tudom, rokonaim 70-80 évesen, és nyomják a számítógépet, az okostelefont, tehát hogy önmagában ez nem baj, ez egy tök jó dolog, csak én azt gondolom, hogy nem tudom azt elképzelni, hogy most pont egy robot lesz a... De hozzáteszem, pont erre megy egy fejlesztés, tehát pont erről olvastam, de ez nem kötődés, inkább segédeszköz használat, vagy társalkodás. De ennyibe kifullad a dolog.
2: Igen, de attól az élő szemétől igazából a gyászfeldolgozásban te elköszöntél, tehát fel tudod dolgozni, ha jó a gyászfeldolgozó képességet, hogy az elment, meghalt, az a húsvér ember, és helyette jön valami más, ami pótolhatja azt, hogy...
1: Ami ugyanaz a húsvér ember hangján, arcában, meg megjelenésében jelent.
2: Elég furi, de
1: erről beszélek.
2: Igen, furi, de mégis valami pluszt adhat. Csak ennek ez a negatív része, hogyha nagyon belelovalod magad abban, hogy ő mégiscsak él, meg mégse halt meg, tehát azért ennek...
1: Na most képzeld el azt, igen, most egy nagyon extrém dolgot hozok föl. Szerelmes leszel a robot emberbe.
2: A biztos, hogy nem.
1: Hát hogy, ha érzel, ha kötődsz hozzá, hát ilyen erre akkor már szerelmes is lesz belé.
2: De várjál, nem, most akkor visszavonom. Hát egy filmsztárba, amiben látsz egy filmet,
1: igen,
2: vagy egy jóképű zenészbe, ugyanúgy plátóilag szerelmes lehetsz.
1: Hát tehát úgy lehet, igen.
2: Csak le kell tisztáznod magadban, hogy ez egy plátói dolog, mert ez nem valós, de a lelki, igen.
1: Igen, viszont van 2 percünk, és van még egy kérdésünk. Mitől tekintünk valakit igazán emberinek? A testétől, az emlékeitől, az érzelmeitől, a döntéseitől, vagy attól, ahogyan másokhoz kapcsolódik? De mindez összessége, hát, illetve elsősorban az érzelmi dolog az, nem? Tehát most az, hogy nyilván a teste is, de a test az egy dolog, ugyanúgy, hogy például egy robottest is. Tehát, hogy nem az fog megfogni.
2: Hát az érzelmi részt venném ki, tehát ő nem, tehát egy robot nem tud olyan érzelmet.
1: De hát pont az a lényeg, hogy beleviszik abba a robotba azt a szeretetet, aki is azt az érzelmet kimutatja. És mondjuk úgy szól hozzá.
2: De mégiscsak a tudatodban tudod, hogy ez egy robot. Tehát tudod, hogy nem ő, hiába vannak ugyanolyan érzései. Tehát ott az a kis gát, hogy ő nem ő, de mégis ő. Tehát ez a...
1: Na, innen fogjuk Bocsi Karina folytatni. Lehet egy robot családtag hamarosan a következő órában. Most viszont jönnek mindjárt friss hírek, információk, kötelezők, reklámok, stb. Aztán pedig jönk vissza a következő órában. Tartsatok velünk továbbra is, és hallgassátok a Lépés délutánt.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Kihallgatták a miniszterelnököt megdobó férfit, két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A rendőrség garázdaság és rendzavarás elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság azt közölte, a férfit szabadon engedték. A tájékoztatás szerint az 51 éves abonyi férfit a szolnoki rendőrkapitányságon hallgatták meg. Magyar Péter miniszterelnököt a szolnoki Kossuth téren mondott beszéde közben próbálta meg az egyik ellentüntető tojással megdobni. A kormányfő erre reagálva azt mondta, hogy a Tisza a kampánya során soha nem tett ilyet. Nem mentek el a korábbi politikai vezetés rendezvényeire kiabálni, fütyülni, tojásokat dobálni vagy fröccsöt locsolni. Szerinte egyes emberekben a frusztráció onnan ered, hogy a politikai közösségük, a pártjuk, amiben sokáig hittek, most szétesni látszik. Mráz Ágoston Sámuel mai interjújában nyilvánosan elismerte, hogy hazudott. Írt a Facebook bejegyzésében Hann Endre, a Medián közvéleménykutató vezetője, aki a Nézőpont intézet igazgatójának a Magyar Nemzetnek adott interjújára reagált. Mráz Ágoston az interjúban ugyanis arról beszélt, hogy volt a Nézőpontnak olyan kutatása a választások előtt, amelyben már a Tisza párt vezetett, miközben a békemenet után március 19-én publikált utolsó átfogó országos mérésükben még 6%-pontos listás Fidesz előnyt becsültek. Arra a felvetésre, hogy ezzel becsapták a jobboldali választókat, elnézést kért azoktól, akik úgy érzik, félrevezették őket. Elismerte azonban azt is, hogy az intézet fogjává vált a jobboldalról érkező elvárásoknak. A legnagyobb szakmai hibának pedig a részvételi becslést nevezte. Szerinte ugyanis a fiatal tiszás szavazók aktivitását alul, a rejtőzködő fideszesekét felülbecsülték. Két nagy testű medve is Magyarországon kóborol, Ukrajnából érkeztek. A csütörtökről péntekre virradó éjszaka a Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség stabil hőkamera érzékelő szolgálata két nagy testű medvét észlelt Tiszabecs, Uszka és Botpalád települések között található mezőgazdasági területen, közölte a tiszabecsi önkormányzat Facebook oldalán. A bejegyzésben mindenkit arra kértek, hogy legyenek nagyon óvatosak, figyelmesek és körültekintőek. Az állatokat egyébként a határrendészet éjszakai megfigyelésre használt rendszerre rögzítette mozgás közben. Az Európai Bizottság 710 millió eurós segélycsomagot különített el globális válságkezelésre, az uniós források jelentős részét afrikai menekültek támogatására, illetve migrációval kapcsolatos problémák megoldását célzó programokra fordítják majd, közölte az Európai Bizottság. A brüsszeli közlemény szerint a segélycsomag jelentősebb részét az Afrika szubszaharai térségében jelentkező migrációs problémák megoldását segítő intézkedésekre fordítják. A hangsúly a kiszolgáltatott helyzetű migránsok védelmében, a társadalmi visszailleszkedés és az önkéntes hazatérés támogatásán, valamint a lakóhelyüket elhagyni kényszerült belső menekültek megsegítésén lesz. Ma zavartalan napsütés ígérkezik, általában felhőtlen lesz az ég, így csapadékra sem kell számítani. Az Alpok alján a délies, míg az Alföld egyes részein olykor az északkeleti szél megélénkül. Délutánra 22 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu.
6: www.hankozidigital.hu. Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.
8: Ez még mindig a Lépés délután.
9: Egy lépéssel közelebb hozzád Lépésre, és megyünk is tovább méghozzá. Most azzal folytatjuk műsorunkat, hogy lehet-e egy robot családtag. Közben megérkezett körünkbe Szerpente is, köszöntelek. Remélem, itt lesz a végig.
10: Szép napot délután kívánok mindenkinek.
9: Na, mi is neked. A film, amiről beszélünk, különösen érdekes kérdése, hogy mi történik akkor, amikor technológia belép a család legintimebb területére. Nem asszisztensként vagy háztartási gépként, hanem valakinek a helyén, gyermekként, társként vagy akár szülőként. Kérdezlek titeket, hogy el tudunk-e képzelni olyan jövőt, amelyben egy mesterséges intelligenciát, humanoid robotot családtagként kezelünk?
10: Minden további nélkül el lehet képzelni, bármit el lehet képzelni, sőt, erről voltak már filmek is. Viszont ha már felvetődött ez a probléma, én azt mondanám, és nem tudom, hogy erről beszéltetek az előző órában, sajnos nem volt alkalmam hallgatni, de oké, hogy családtag, de ez... Én úgy tekinteném mondjuk, mint egy házi állatot, úgy családtagként. Tehát ugye szoktuk mondani, hogy hát a kutyánk az családtag.
9: Igen, ugye? Az más, de ő egy érző lény.
10: Na, körülbelül ezen a szinten kezelném.
9: Igen, de egy robot nem érző lény.
10: Tessék?
9: Egy robot nem érző lény.
10: Értem, azért, tehát csak hogy értsed, hogy miről beszélek. Tehát nagyjából ezen a szinten kezelni.
9: Hát én még ezen a szinten sem. Lehet, hogy velem van.
10: Vagy még ezen sem, igen.
11: Jó, de érzelmeket tud közvetíteni felé, tehát olyan, mintha, tehát az illúziót meg tudja adni.
9: Na most képzeld el, hogy apukádat, Karina, visszakapnád robot képében, és valahogy, de nem ő lenne, de a hangja ő lenne, a stílus, a beszéd, stípusa, kommunikációja.
11: Én mondom, én biztos, hogy kipróbálnám, de tényleg nekem jó érzés lenne.
9: Nem ő, érted? Én ezt mondtam az előző órában, és nekem az a problémám, hogy nem ő. És innentől kezdve az nekem nem ad semmit. Tehát attól én nem fogom jobban elgyászolni, vagy kevésbé, vagy hogy mondjam, tehát hogy nekem az nem fog többet adni, inkább még felidegesítene az, hogy
11: hát
9: van
11: az
9: egy ilyen gép. Hát biztos nem.
11: Hát az más polcra rakod, az nem arra az érzelmi polcra rakod. Mert
9: de nem tudod, hogy tudod más polcra, szeretted a tegyük fel,
11: szerettem apukádat. Tudom, amíg élt, addig itt volt, szerettem, de most van egy pótlék, ami majdnem olyan mint.
9: De nem lehet pótlék, hát senkit nem lehet, hogy mondjam, fizikailag embert nem lehet úgy pótolni, mert párra szokták azt mondani, hogy hát tönkre megy egy párkapcsolat, hát mindenki pótolható. Ezt én mindig erősen idézelbe teszem, hogy igen, de gyakorlatban, testben, fizikálisan nem vagy pótolható, mert egy olyan emberből csak egy van. Lehet, hogy van jobb, de olyanból csak egy van. És ezt nem lehet pótolni. Hát feladatkörre lehet pótolni.
12: Nem pótolható, persze.
9: Tehát, hogy pont ezért...
12: Stílusba, mindenben föl lehet tenni azokat.
10: Robi, akkor fordítsuk meg azért az érzelmeket. Tehát nem rólunk van szó, vagy nem rólad van szó, hogy most te hogy vagy miként. Képzelj el egy olyan idősebb párt, akinek az egyik fele eltávozik. Gyerekek messze vannak, mit tudom, a szomszéddal nem nagyon beszélget, egy vidéki kis faluba, ott él Mariska néni, meg Józsi bácsi. Józsi bácsi azt mondja, hogy ő leadja a szerelést, eltávozik. De a technika lehetővé teszi, hogy Mariska néni mégsem maradjon egyedül.
9: Ezt
10: és ő neki abban a pillanatban tök mindegy lesz, hogy valóban él, vagy csak egy robot. Így is, úgy is beszél hozzá, a képéhez beszél, anyámról mondom ezt konkrétan. Hogy beszélt az Izzy Patterhoz.
12: Igen, ezt szokták.
10: Érted? És ez nem egy kirívó eset.
9: Értem, de a visszaválaszolt volna, a Gyuri szívromot kapott volna.
10: Az most lehet, de érted? Neki akkor egy vigasz. Nem kell még se otthonba vonulnia, mert megkattan egyedül. Érted? Hanem
9: hát nem tudom, hogy mitől kattannáik meg jobban öreg koromban. Attól, hogy a párom eltávozna is.
10: Jó, Robi, de te egy különlegeset.
9: Attól, hogy én visszakapnám egy robotképébe, de az nem ő lenne, és folyamatosan ugyanúgy beszélgetnék robotképébe, vagy attól, hogy elveszítem és egyedül maradok, nem tudom, hogy melyik a jobb, ezt nem tudom még eldönteni, hál' Istennek nem kell hát, ilyesmi, vagy nem kellett eddig ilyesmi gondolkodni.
11: Az elmagányosodás, van-e országok, Kína, Japán, és stb.
10: Az nagyon fájdalom.
11: Nagyon rossz, amikor ülsz otthon egyedül a sötét lakásban, idős vagy, csak valakivel szeretnél beszélgetni, és nincs kivel. Ez egy olyan lelki felüdülés. Igen, egy nagyon, és még ha ugyanazon a hangon is van. Tehát azok a szokások, azok a dolgok, tehát ha fényképez beszélsz, bolondnak néznek. De az egyedül létnél minden jobb.
9: Nagyon jó kérdést kaptunk. Most képzeljék azt, hogy van egy gyereketek, aki elment. Ha egy robotgyerek pontosan úgy nézne ki, beszélne és viselkedne, mint az elveszített gyermek, meddig tudná egy szülő külön választani az emléket attól, aki előtte áll?
10: Nem. Ebben már nem mennék bele.
12: Hát, az már nem.
10: Ez már nagyon durva lenne.
9: De nagyon durva, pont ezért. Tehát ez érdekes. Tehát egyet ezt külön lehet választani vajon? Én szerintem
10: nem. Ebben a tekintetben szerintem nem.
9: Szerintem sem.
11: Talán úgy lehet, hogy ha tehát, mondjuk ez korosztály, tehát most ez kortól függne, akkor így mondom inkább. Tehát, hogy majd leéltél valakivel 50 évet mondjuk, és már idős volt, és leéltél vele egy csomó minden emléked van, összeköt. Az teljesen más, mint amikor egy élet nagyon hamar véget ér. Mert az nem teljesült be. Tehát egy beteljesült életet könnyebb pótolni egy humanoid robottal, pont ugyanúgy, mint egy nem beteljesületlen. De a vágy egy szülőnek az, hogy elveszte a gyerekét, és visszakaphatod, de ha nem fejlődsz, vagy fejlődik tovább az a gyerekrobot, akkor annak nincs értelme. De mégis egy fájdalom, tehát a szülőnek a legnagyobb fájdalma, ha elveszít a gyerekét. Tehát
9: az biztos, de én meg azt gondolom, hogy akkor nem tudja a gyászt feldolgozni.
11: Valahol igen.
10: Nagyon
11: igen.
10: Biztos, hogy nem igen. Tudja.
9: Tehát ez esetben ez nem jó, ez a robot gyerekét.
10: Akadályozza épp a feldolgozást.
9: Pontosan.
12: Igen. Pont nem igen. Segít.
11: Tehát ez az egy rossz van, egy negatív van benne, hogy akadályozza. Mert lehet másik igen. Gyereked, vagy lehet, hogy van egy csomó testvér, és akkor az pótolod. És fel tudod dolgozni a gyászt, mert van pót gyerek, pótlék. De ha nincs, csak az az egy gyereked volt, hát fele tudja.
12: Igen, mert így kénytelen vagy figyelni a többiek.
10: Nagyon sok igen. Szülő ez miatt meg is kattan, hogyha a gyermek eltávozik.
9: Pont amúgy.
10: Általában apukák szoktak lefarolni. Helytelen módon.
11: Igen, mert nem tudják feldolgozni igen a gyászt. A nők erősebbek,
10: de igen. Ugye igen, az anyukák ebből csak azt látja, hogy na passzus, itt hagytál engem a szórezba, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ebben az esetben a férfi nem úgy tudja feldolgozni, nem tudja feldolgozni, és próbál menekülni attól az érzéstől, amit hát ugye lehetetlen.
9: Nagyon érdekes, én felnézek szüleimről, ők két gyermeket veszítettek el. És az elsőt 20 éves volt még édesanyám, a legelső gyermeküket, nagyon fiatalon, tehát valami 5-6 hónapos volt, azt hiszem, vagy 6-7. A legidősebb bátyám, akit én nem is ismerhettem ezáltal, tehát, hogy ő megszületett és sajnos elment, illetve a bátyám, aki 43 éves korában ment el, mert lassan az is 9 éve lesz. És a helyzet az, hogy minden tiszteletem és becsületem a szüleimé, mert hogy mondjam, szerintem mai napig nem valójában valahogy feldolgozták a dolgot, de mégsem. Tehát, hogy
12: azt valahogy muszáj volt meg.
9: Muszáj túllépni, mert egyrészt...
10: Mert ott a másik kettő.
9: Így van, ott a másik kettő, meg ott vannak az unokák, és nyilván ez nekik segítség volt. De láttam rajtuk azt a megtörést, tehát hogy...
10: Hát minden esetre ezt ne kérdezd meg a édesanyjától, és hogy az apukától.
9: Már megkérdeztem, hogy... képzeld el.
11: Megkérdeztem?
9: Mi beszélünk erről nyíltan. Nem ezekkel a szavakkal.
10: Hogyha lett volna egy ilyen lehetősége, hogy kapod.
9: Ezt nem kérdeztem meg. De szerintem ő azt mondaná, hogy nem. Azt mondaná, hogy nem kérne egy ilyen lehetőség. Viszont van még egy kérdésünk, mert zenélünk, hogy mennyire változtatná meg a családi kapcsolatainkat, ha a technológia már nem csak segítene bennünket, hanem érzelmi szerepeket is betöltene az életünkben. Na hát azt azért én nem szeretném.
12: Hát ez már nagyon átvenné.
10: Nem, mire gondolsz konkrétan?
11: Konkrétan,
9: előzőekről beszéltünk, tehát például konkrétan érzelmeket tudna kimutatni a gép irányodba, legyen az, okay, az baráti.
10: Úgy el tudom képzelni, előttetek van a Mrs. Doubtfire című film?
11: Nincs most így.
10: Dustin Hoffman alakítása, mikor ugye elváltak a szülők, és akkor ő, mint apuka, egy kreált nagymama szinten, tehát bejárónő volt, de egy kreált nagymama szinten vetődött vissza a családhoz. Tehát valahogy így tudom elképzelni a helyzetet. Hogy így befogadni azt a bizonyos humanoidot, hogy oké, hogy most már nekem személy szerint nincsenek szüleim, de mondjuk egy idősebb úr, vagy egy idősebb hölgy személyét mondjuk el tudnám fogadni, így tenne venne a lakásba.
11: Tehát egy pótlék lenne,
10: érted, baráti viszony van, mit tudom, tehát így konkrétan jobban elfogadnám, mint az, hogyha egy az egyben buter lenne, vagy fater.
11: Uh-huh. Tehát egy pótlék, mint a pótnagymama, pótnagypapa,
12: olyan
11: státuszban elfogadható, mert a te tudatod tudja, hogy ez nem az, csak segít érzelmileg azokat a dolgokat feldolgozni, amik mondjuk bántanak. Tehát bánatodban szomorú vagy, most is tényleg nincs senki, akkor bármelyik ChatGPT-nek bepötyögött, hogy mit, és végül is akkor is ott van veled, és tudod, hogy nem emberi, tudod, hogy
10: így
11: jó
10: van,
11: volt,
10: és néha emberi érzései vannak, mint valamelyik embernek.
11: Igen, tehát tudod, hogy egy picit gépies, de mégis egy picit lelkileg meg...
10: Nem megint inogok,
11: mert tudom, hogy egy gép, de mégis az ember megnyugtató érzés. Tehát ugyanolyan, mint egy pszichológus, ugyanolyan, mint egy nagymama, ugyanolyan, mint egy barát, de ha nincs, akkor ez fotóhatja.
10: Apropó, emlegetted, hogy pszichológus.
11: Igen.
10: Tehát ugye nagyon sokan, pláne Amerikában, vagy a nyugati világban, nagyon sok pénzt költenek pszichológusra. Holott lehet, hogy egy ilyen robot, és nem feltétlenül a nagymama, vagy nagypapa, nagyszülők, mit tudom én milyen hangon, hanem csak egy ilyen pótlék jelleggel megjelenne.
9: Hát de ez már amúgy a mesterséges intelligencia csinálja. Mi megkérdeztem egyszer így hangba a ChatGPT-t, hogy egyébként ilyen lelki támogatást, tanácsadást biztosítasz, és azt mondta, igen. Mondjam, hogy mi a probléma, és megpróbál segíteni, de ettől függetlenül azért azt javasolja, hogy keresek fel szakember. De igen, a részéről, amit persze tud, megtehet. De ezt nyilván mindig elmondja, mert ez alapvető.
11: Igen, de
10: hát jó, de hát ez barátom vagyok, én nem fizetek, inkább csak a ChatGPT-nek.
12: Hogy állt a pszichológusokkal szerint, azt tudjuk, ugye már.
11: A pszichológusok is kell, mert az teljesen más, mint egy gép, de tehát azért ezzel is vigyázni kell.
10: Menjen el dolgozni, van elég, lehet kapálni a földeken, mit tudom én érted.
11: Nem lehet sajnos, mert nincsenek földek, ha lennének, mennénk ide egy munkára kapálni, ne izgulj, de szóval az élő ember az más, az gondolkodik, tehát az következtetéseket tud levonni, tehát kell a pszichológusok munkája. A ChatGPT vagy bármelyik ilyen AI-os alkalmazás, az csak ilyen ideig óráig nyújt egy kis megnyugvást. Tehát azért nem helyes.
12: Igen, ez ilyen gyors.
11: Igen, egy gyors megnyugvás. Tehát ugye én csak egy telefonszámot kértem tőle, már rögtön azt írta, hogy úristen, tehát ha öngyilkos szeretni lenni, ne legyél. Hívd fel a 112-t és kér segítséget. Mondom, hogy nem, tőz, csak egy telefonszám kell egy rádió műsorhoz. Tehát nem akarok öngyilkos lenni. Tehát érted, azért egy kicsit túloz, meg egy kicsit fenntartásaim vannak azért vele.
9: Jó, Karina, az... nyilván azért nem helyettesít egy ember, de kisegítő eszköznek tökéletes segédmunkásnak. Most viszont egy picit zenélünk, aztán jövünk hozzátok vissza, és innen folytatjuk.

Unod a hétköznapokat és változatosságra vágysz, azt nálunk megtalálod. Ez még mindig a Lépés délután.

0: Egy lépés, közel hozzád lépés rádió, és megyünk is tovább, méghozzá mai műsorunk záró blokkjával. Mi az, amitől ember az ember? Talán ez Koreeda történetének legnagyobb kérdése. Minél ügyesebben utánozza a mesterséges intelligencia az embert, annál nehezebb megfogalmazni, pontosan mi választ el bennünket tőle. Lehet, hogy végül nem is a gépekről kell egyre többet megtudnunk, hanem saját magunkról. Kérdésem az, hogy van-e szerintetek olyan emberi tulajdonság vagy érzés, amelyet egy mesterséges intelligencia soha nem lesz képes valóban megtapasztalni? Hát például a valódi szexualitás szerintem soha nem lesz képes megtapasztalni. Azt a fajta testi érintkezést, amire én gondolok, azt nem fogja egy gép soha úgy átadni, vagy úgy átvenni, és azt átélni.
1: Az érzelmi fejlődés sem szerintem. Tehát nem tud érzelmileg úgy fejlődni, mint az ember.
2: Hát, igen, nem tudom. Ez lehet, hogy kérdőjeles, de nem.
3: Mennyire elhangzott egy varázs szó, az a önismeret, ugye? Tehát ő saját magát biztos nem fogja felismerni, analizálni. Viszont sajnos mi emberek is nagyon keveset foglalkozunk ezzel a témával, mi szerint megismerni saját magunkat, az igényeinket, stb. Na most, ebből kifolyólag, amire sosem lesz képes egy AI által vezérelt robot, vagy akármi, érzelmi viharokra.
0: Szerintem
1: Nem tudja magát felbosszantani, arra gondolsz, vagy nem tud.
3: Igen, hát több pillanatokon belül.
0: De szerintem ugye? Ezt tudja. Sajnos ezt
3: hát jól le tudja szimulálni, de nem az az
2: őszinte.
3: Nem az az őszinte. Tehát vegyünk egy, most nem akarom megint a hölgyeket bántani, de
1: nem baj, bírom, mondjad, figyelek.
3: Ugye a változó kor már megint. Hogy változó korban azért ez kiszámíthatatlan, hogy most éppen basszus már megint mit fog csinálni, tehát hogy fog reagálni arra a mondatra, amire tegnap, mit tudom én, nagyon igen, durván mondom, a nyakamba borult, ma ugyanazt mondom neki, és kikaparja a szememet, tehát érted? Tehát...
1: Igen, tehát ezeket nem tudja egy gép érzelmileg úgy átadni, meg ő egy ilyen sablonos, monoton,
3: még hát ha letanult sémákat.
2: Az egésznek a szeszélyességét.
3: Na, ettől vagyunk mi emberek, érzelmi viharoktól.
1: Meg gondolkodunk, tehát mi tudunk gondolkodni, ő is tud gondolkodni, de ő nem úgy, mint mi.
0: Marina, én a nevedben azért ezt nem mondanám ennyire biztos.
1: Nem úgy, tehát emberként sokkal gyorsabban és átláthatóbban gondolkozol, és sokkal hamarabb rájössz a hibákra.
0: Mondjuk az lehetséges, hogy sokkal gyorsabban, sokkal logikusabbak tudunk lenni. Már ezt sem mondom minden esetben, de lehet. Inkább pont ez nekem az tetszik, amit Szerpente mondott, az érzelmi viharok, vagy érzelmi túlfűtöttség. Na, azt például szerintem biztos nem fogja tudni egy ilyen. Tehát az, amikor érzelmileg túlfűtött vagy, az nem fogod. És most nem a szexre gondolod.
3: Ez abban nyilvánul meg, hogy te érzelmileg gondolkodol. Tehát a lelked gondolkodik, igen. Míg egy robotnak nem az lelke gondolkodik, hanem a tanult sémák alapján, pillanatok alatt, ez tény, alatt megtalálja az adott oda illő sémát.
0: Na most, ha egyszer
3: nem... Környezetet, stb.
0: Igen, mondja.
3: Te meg érzelmi alapon döntesz.
0: Nem minden ember dönt érzelmi alapon, de igen, alapvetően. Én például olyan vagyok, aki érzelmi alapon. Viszont, ha egyszer már nem tudnánk pusztán egy beszélgetés alapján eldönteni, hogy emberrel vagy géppel kommunikálnunk, változna attól a kapcsolat értéke, hogy később megtudjuk az igazságot, hogy hát például valaki rád ír, mondjuk most mondok egy példát Messengeren, hogy kér segítséget, és hát végén kiderül, hogy egyébként egy robot.
3: Hát én ezért szüntek inkább a személyes kapcsolatokba. Hát aztán fogod, majd bököd, azt érzik, jó, ha nem, akkor meg...
1: Visszaélhet vele, mert voltak esetek ilyenek, hogy meghalt, vagy elhunyt emberek hangját utánozta, és mondjuk arra sarkalta, hogy pénzt adjon, pénzt küldjön. Tehát ez azért élő és robotembernél is lehet, de azért ez, hát nem tudom. Tehát ilyen szinten nem szeretném sem emberi, sem roboti átcseszést. Tehát egyik se jobb a másiknál. Tehát felelősségre tudsz van egy embert, hogyha átver, de egy robotot nem tudsz felelősségre vonni, mert az a robotot egy ember irányítja.
0: Hát már nem is egy ember, de emberek által programozott.
3: Fölteszek nektek egy érdekes kérdést. Na. De tényleg nagyon érdekes kérdést, és ez most jutott eszembe, illetve kettőt, bocsánat.
0: Na, akkor tedd fel össze az elsőt.
3: Kezdem talán az elsővel. Az, hogyha már ennyire fejlett ez a technológia, szívesen vennétek azt, hogyha a régi nagy színészek közül egy-egy megjelenne ilyen formában?
0: Nem. Én nem.
3: Tehát mondjuk én egy Sinkovics Imre újra megjelenne a placon.
1: Nem, mert nincs rá igény.
0: Gesztesi Károly hangját akarták így használni az új Shreknél, hogy ő volt Shrek magyar hangja, hogy a, nem tudom, most állítólag volt szó róla, hogy lesz vagy van folytatása, és az új szinkronnál, hogy maradjon az eredeti hang. És nem mentek bele, nem engedélyezték, mert meg lehet csinálni.
2: Hát igen, mert ezt már meg lehet oldani, igen.
3: Jó, akkor a következő kérdésem, és amire látok esélyt, mit szólnátok ahhoz, hogyha egy ilyen alkalmatosság vezetni az országot?
0: Na ne!
1: Emberek irányítják azt is, tehát a gépet is ember irányítja.
0: Igen, de akkor sem, nem. Hát nem fog eljönni, ne aggadjat, vagy ne idegesítsék itt a gépek lázadása, meg itt a, hirtelen akartam mondani a filmet, mi a Terminátor.
1: Hát
2: igen,
1: nagyon jó film,
0: igen, mindegyik része állítólag, én azt hiszem az elsőt láttam, vagy nem is tudom, engem nem kötött le, úgyhogy pedig én szeretem amúgy az ilyen kicsit kifisebb dolgokat, de valahogy annyira ez nem fogott meg, de ezt én hülyeségnek tartom. Lehetne ilyen, egyetlen egy a probléma, hogy azért nagyon bízom benne, hogy az emberek és a fejlesztők nem fogják megengedni azt, hogy ennyire burjánzon a gépek lázadása és a mesterséges intelligencia, de pont a múltkor olvastam egy cikket erről, hogy sajnos amúgy meg lehet benne valami részben, de csak részben, mert az Anthropic tulajdonosa és fejlesztője, vagy fővezetője, igazgatója, nem tudom kicsoda, főfő gurúja nyilatkozott, hogy most már van olyan chatrobot, hogy annyira elburjánzanak, hogy azt észrevették, hogy olyan dolgokat is megtanulnak a mesterséges intelligenciák, amit ők nem akarnak, hogy megtanuljanak. És ebben benne lehet a veszély.
3: Erre hozok egy példát, ugye ők már építenek egy saját társadalmat, bankok, stb. Ugyanúgy kirekeszt maguk a rosszat, tehát mondjuk a rossz AI-t, tehát ami rossz irányba vinné el a fejlődést, és megtörtént az első problémás dolog is, hogy az IBM-nek a részvényeit egy kicsit manipulálták.
0: Igen, én is olvastam erről. Úgyhogy lehet, de azért bízunk benne, hogy nem.
1: Óvatosan, nagyon óvatosan.
0: Nem jön el a gépek lázadása.
3: Saját maguk a fejlesztők hívják fel erre a figyelmet, hogy előbb-utóbb ellenünk lesznek. Maguk a fejlesztők hívják fel a figyelmet, hogy kezd kicsúszni a kezükből.
0: Igen, de az emberek kezébe van még egy úgynevezett piros gomb, ha megnyomják, lekapcsolják. Érted, mit mondok?
3: Én értem, kérdés, hogy mennyire tudnak majd ezzel élni. Tehát ugye a piros gombot is ki lehet kerülni.
0: Hát jó, de alapvetően azért minden AI-t le lehet állni, hogy minden gépet, a szervergépeket, vagy az atomgépeket is le lehet stoppolni. Tehát, hogy nincs olyan technika, amit nem lehet leállítani még a jelen, és reméljük, hogy ez így is marad. Az, hogy mennyire fejlődik túl ez a világ, az egy másik kérdés, de az emberek jogában lesz az a tulajdonság, hogy megállítsák ezt. Viszont...
2: Hát kell maradnia, igen, a lehetőségén.
0: Viszont ha a technológia egyszer képes lesz szinte tökéletesen lemásolni egy embert, vajon fontosabbá válik a kérdés, hogy mit tud a gép, vagy az, hogy mitől vagyunk mi pótolhatatlanok.
1: Hát az biztos, hogy fontosabbá válik, mert mi pótolhatatlanok vagyunk.
3: Én magam természetesen, tehát...
1: Hát azt gondoltuk, hát a pasik, szívasztok a teremtő
3: belőlem egy van? Hát na, sor, igen. Pótolhatatlan vagyok.
1: Így, tehát ti pótolhatatlanok vagytok, tehát azért a gépet emberek irányítják, tehát ki vagyunk ugyanott.
3: Engem azért, meg az asszony, érted?
1: Engem meg az asszony, igen. Jó, hogy vannak gépek, jó, hogy segítenek, jó, hogy pótolnak dolgokat, de addig jó, míg pótolnak, nem addig, mikor átveszik.
0: Igen. Viszont műsorunk végéhez értünk, ennyi fért a mai lépés délutánban. Én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, a hallgatóknak meg a megtisztelő figyelmet. Holnap is jövünk hozzátok a Minden jó megy 2-től. Maradjatok a Lépés Rádióval, és hallgassatok minket. Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Sziasztok!
1: Hello!

0: frissen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: Tízmilliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgáz vásárolhat a szlovák gázművek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. 10 milliárd forintos várólista csökkentési programot fogadott el a kormány, ami még idén elindul, és legkésőbb január 1-től látható eredményeket kell hoznia, mondta a miniszterelnök országjárásának szolnoki állomásán. Magyar Péter közölte, elsőként azokon a területeken csökkentenék a várakozási időt, ahol a leghosszabbak a várólisták, így például a csípő és tért protézis, valamint a szürke hályog műtéteknél. Elmondta, a program keretében 10 milliárd forintot fordítanak a kapacitások bővítésére, új orvosi csapatok létrehozására. A cél, hogy a beavatkozásokat ne csak a hagyományos munkaidőben végezzék el, hanem szükség esetén éjszaka is. Hozzátette, ha a program eredményes, más területekre is kiterjesztik. Magyar Péter felidézte, vállalásuk szerint a járóbeteg szakellátásban 2 hónap, a fekvőbetegellátásban pedig 6 hónap lenne a maximális várakozási idő, de ettől ma még messze vannak. Az állandó diákigazolvány 10 jegyű kártya számát kell a kedvezményes diákbérletek vásárlásakor megadni, illetve a bérletre ráírni, hívta fel a figyelmet a MÁV csoport. Kiemelték, az oktatási, azaz az UM azonosító szám már nem használható a kedvezményes diákbérletekhez. Az erre vonatkozó türelmi idő 2025-25-ös tanév végén, június 19-én lejárt, ezért az ezzel kitöltött bérletet ellenőrzéskor már nem fogadják el. Állandó diákigazolvány hiányában a személyazonosításra használt igazolvány számát kell megadni, illetve a bérletre ráírni. Hangsúlyozták, hogy az ideiglenes diákigazolvány száma nem írható a bérletre, az igazolvány azonban szükséges a kedvezményre való jogosultság igazolásához. A szakmai oktatásban résztvevő levelezős diákigazolvánnyal rendelkezőknek a diákigazolvány mellett kréta igazolást is be kell mutatniuk. Az orosz helyett algériai vagy azeri földgázt vásárolhat a szlovák gázművek, jelentette ki a társaság igazgató tanácsának elnöke. Juraj Andris azt mondta, a háztartások számára több forrásból szereznék be a gázt. 1 milliárd köbmétert Algériából, 1 milliárdot Azerbajdzsánból, további valamennyi LNG-t, a maradékot pedig a tőzsdén vennék azonnali piaci beszerzéssel. Andris hozzátette, hogy a legolcsóbb megoldás továbbra is az orosz földgáz, amely jelenleg Magyarországon keresztül érkezik. Ráadásul az orosz Gazprom állja a tranzit költségeket. Ugyanakkor az Európai Unió legkésőbb 2027. november 1-től teljesen megtiltotta az orosz földgáz vásárlását. John Wattsot szemelte ki a Lucasfilm a Csillagok háborúja folytatására, írja a 24.hu. A rendezőt a Marvelnek készített Pókember trilógiája alapján találták alkalmasnak a feladatra. Sajtóértesülések szerint a tervezett új trilógia megint a Skywalker család történetét mesélné tovább, a Skywalker kora című rész eseményei után. Rey Skywalker szerepében Daisy Ridley is visszatérne, vele már tárgyalnak a folytatásról. A következő film forgatókönyvét Simon Kingberg írja, aki többek között az X-Men filmeken dolgozott eddig. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért... www.mediaválogatott.hu.
0: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu
5: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu
6: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
7: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
6: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
7: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
6: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
7: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
6: Dr. Riddle, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
8: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.
1: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: igen, itt a nyár, jó pofák, rügyeznek a csajok, büdösödik a bakancsunk, és tiéd a tiéd Magyarország!
1: A múlt

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a katának a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a kata kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Előd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fias tyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fias tyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fias tyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
0: És most indul!

0: érkezik.
1: Ó, te már megint beteg vagy.
2: Igen, csak a szokásos. Megkezdődött az iskola. Te nem kapod el?
1: Ó, nálunk az egész család AB21-et szed.
2: Patikában veszed?
1: Igen, de az internetpatika.hu oldalon is megrendelheted.
3: Élő flórát és D-vitamint tartalmazó étrend kiegészítő kicsiknek és nagyoknak. A D-vitamin hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez. AB21. Minden esetre.
4: Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
4: Jogi segítség mindenkinek.
5: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
4: Jogomvan.hu.
6: Reklámot hallottak.
7: Internet Radio. Egy újabb gyöngyszem adatbázisunkból itt a Lépés Rádióban.
8: Q Music Now. Internet Radio.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Nyersen, neked! Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KOTÁ-nak a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KOTÁ-nak a visszaállításán és széleskörű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormányfő közlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KATA kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk Mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt hirdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk Mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a fogyó hold és a fias tyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a fogyó hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a fias tyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a fias tyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlatóköveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékezésre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollagén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
9: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
1: Szevasztok, én Majka vagyok.
2: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
3: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
4: Sziasztok, Bogi vagyok.
5: Sziasztok, Vekonz vagyok.
6: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
7: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
0: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

0: leszünk.
1: Ha kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésradióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően, a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelent kedvenc felvételei.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: elfogadtam már.
1: Sziasztok, Radics Gigi vagyok.
2: Szevasztok, én Majka vagyok.
3: Sziasztok, Berecki Zoltán vagyok.
4: Sziasztok, Király Viktor vagyok.
5: Sziasztok, Bogi vagyok.
6: Sziasztok, Vekonz vagyok.
7: Sziasztok, Zola vagyok a New Level Empire-ből.
8: Sziasztok, mi vagyunk a Desperado.
1: Hallgass te is a Lépés Rádiót.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

A te kedvenc felvételeid itt, a Lépés Rádióban. This one's going out to everybody in the

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mint vágtató vadlovak. Suhannak át az élet végtelen sztyeppéin. Csupán egy fűszál vagy benne egymagad, de együtt, mert összetartozunk, megéljük és túléljük a végtelen dombokat.

Köszönjük a katonák áldozatos munkáját, türelmét és barátságát. Ők értünk, érted, a mi biztonságunkért, a hazáért szolgálnak nap mint nap. Távol a családjuktól, de akár távol a hazájuktól, számunkra ismeretlen vidékeken.

haza nekik nem csak üres frázis. A hazát szolgálják, minket védenek. Óvják, ha kell, az életük árán is, ők mindig ott vannak melletted. Ez a videoklip nem jöhetett volna létre, ha nem lett volna segítségünkre a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség. Hálánk jeléül vettünk részt egy kiképzésen, ebből adott ízelítőt ez a Bergfilm.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

is a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Szerintünk tudod, de azért szólunk. Jelenleg a Lépés Rádiót hallgatod.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

0: hoznak utcák és közterek.
1: Gyerekek, most már ebből komolyan elegem van. Megint csak annyit mondjak, hogy lépés rádió, egy lépéssel közelebb.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu.

A múlt és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió, egy lépéssel közelebb hozzád.

0: nincsen neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kisadózó vállalkozások tételes adójának, vagyis a KAT-ának a visszaállításán és széles körű kiterjesztésén dolgozik a TISZA. A kormány főközlése szerint ismét lehetővé tennék, hogy a katázó vállalkozók ne csak magánszemélyeknek, hanem cégeknek és szervezeteknek is számlázhassanak. Továbbá kiterjesztenék a jogosultak körét a nem főfoglalkozású vállalkozókra, a főállásuk mellett dolgozókra, a nyugdíjasokra és az egyetemistákra is. Magyar Péter azt mondta, dolgoznak egy olyan megoldáson, amely akár 100 000 vagy annál több kisadózó csatlakozását jelentheti a kedvező adózási formához. Hozzátette, a KAT-a kiterjesztésével együtt rendezni kell a kisadózók társadalombiztosítási és nyugdíj jogosultságát is. Ismét Torockai Lászlót választotta a párt elnökévé a Mi Hazánk mozgalom kongresszusa. A szervezetet annak 2018-as indulása óta irányító politikus egyetlen jelöltként indult a tisztségért. Ismét az elnökség tagja lett Apáti István, Dúcs Dávid, Dúró Dóra, Novák Erőd és Pakusza Zoltán. Új tagként került a két fővel kibővített testületbe Balogh Csaba és Tóth Máté. Torockai László sajtótájékoztatón elmondta, kongresszusokon azt kérdették meg, hogy át kell venni az ellenzéki oldalon a vezető szerepet. Hangsúlyozta, érzékelik az új politikai helyzetet, amely azáltal alakult ki, hogy mindössze 3 politikai erő foglal helyet az országgyűlésben, a volt és a jelenlegi kormánypárt, valamint a minden korábbi kormányzási és kormányzati hibától mentes Mi Hazánk mozgalom. Néhány nap múlva különösen szép együttállás történik az égen, a Fogyó Hold és a Fiastyúk, a csillaghalmaza egymás mellett látszik majd a Bika csillagképben. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közleményében azt írta, szeptember 30-án este 8 órakor kell fel a Fogyó Hold a keleti égbolton. Ekkor 80%-ban lesz megvilágítva, a Fiastyúk pedig közvetlenül mellette jobbra helyezkedik el. 21 óra körül már érdemes a keleti égbolt alacsonyabb részén felkeresni az égi párost. Ekkor mintegy 9 fokkal lesznek a horizont fölött. Éjfél körül már közel 40 fok magasan járnak majd. Így tiszta égbolt esetén ekkor már szabad szemmel is felsejlenek a Fiastyúk csillagai a hold mellett. A németországi Heidenau városa úgy döntött, betiltja a nácizmus áldozatainak emléket állító botlató köveket. A javaslatot az Alternatíva Németországért párt és a konzervatív CDU képviselői szavazták meg, írja a Telex. A városi tanácsnak benyújtott indítvány szerint sok polgár úgy érzi, hogy a nácik áldozataira való megemlékezésnek ez a formája nem helyén való. A javaslat szerint a jövőben az emlékműveket a város egyik temetőjében kell elhelyezni, hogy ne lehessen közvetlenül rálépni az emlékműre. A német oktatási miniszter, aki maga is a CDU tagja, a döntést bírálva azt mondta, aki a botlatóköveket és a zsidó életre emlékeztető emlékhelyeket a közterületekről a temetőbe száműzi, az az élet helyett a halált helyezi előtérbe, és ezzel ismét láthatatlanná teszi a zsidó embereket. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu www.hankozidigital.hu.
6: Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Oh, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló kollégén, ősejtek, ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
9: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
0: A reklám után
10: a műsorszámban termékmegjelenítés hallható.
0: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel, itt a Lépés Rádió.

0: Szártitkok.
1: Larion Zoé, néhai médiaszemélyiség, Playmate, stílustanácsadó, szépségtanácsadó, és
2: plasztikai.
1: Még sok plasztikai tanácsadó.
2: Stílustanácsadó nem voltam.
1: Az még nem voltál? Pedig annyi minden voltál.
2: Pedig a tátod.
1: És pont azon gondolkodtam, mi az, amit emeljek ki veled kapcsolatban. Sok szeretettel köszöntjük a nézőket, a média válogatott Sztár Titkok című műsorban. Én Szép Bence vagyok, és az első blokk az általában meghívott vendégünknek a gyerekkoráról szól. Milyen volt a te gyerekkorod, mennyire volt boldog, van-e valami emlékezetes történeted a gyerekkorodról, ami esetleg meghatározta a felnőtt éveidet is, ki tudsz esetleg egy-két momentumot emelni a gyerekkorodból?
2: Alapvetően boldog gyerekkorom volt, én azt mondhatom, mert hogy egy kisebb faluban nevelkedtem, úgyhogy az általános iskolába oda jártam.
1: Meg szabad kérdezni, hogy hol?
2: Maroslele. Makó, Hódmezővásárhely és Szeged háromszögében van nagyjából, tehát azért városok is voltak ott körülöttünk, viszont 2000 négyzetméteres kert volt, átmászkáltunk szomszédba, fára másztam, bunkert építettünk, barkácsolni tanultam. Apukám egyébként vigyázott ránk nagyon, de azért úgy engedett, hogy flexeljek, betonozzak, hegeszek 12-13 évesen, és ezt imádtam.
1: Hát akkor gyakorlatilag az életre készített ő fel téged, mert így gondolom azóta sem jelentett neked problémát, ha meg kell fogni egy szerszámot.
2: Egyáltalán nem. Sőt, most elkezdtünk ingatlan felújításokat csinálni, és megyek oda a szakemberhez, és lesem el, hogy mit, hogy kell csinálni, hogy hamarosan szeretnénk építkezni, és próbálok felkészülni erre, hogy akkor miket, hogy lehet, vagy legalább, hogy okosakat kérdezzek a szakembertől, hogy mire figyeljek oda.
1: Visszakanyarodva még egy picit a gyerekkorodra, gondolom oda jártál általános iskolába a településre, és középiskola, az hol volt neked? Szegeden, Hódmezővásárhelyen?
2: Szegeden, de az nagyon érdekes sztori, mert ugye a szüleim szerették volna, hogyha én otthon maradok, így kamaszkorban is, vagy legalábbis a felnőtt koromig ők szemmel tarthatnak. De hát én már 7 évesen kijelentettem, hogy én megyek a nagyihoz Szegedre, úgyhogy nagyon jól elmondtam, hogy ez lesz az én szobám, én ebbe az iskolába fogok járni, és akkor én már az alapján is néztem, hogy melyik legyen az a
1: suli. Már 7 évesen?
2: Hát igen, eléggé szép határozott egyéniség voltam. Annál is inkább, mert hát én már 7 évesen kerestem pénzt.
1: Ami
2: nem egy ilyen tipikus történet. Azt tudni kell rólam, hogy kos vagyok. És tényleg ez az egyrészt fejjel a falnak, másrészt meg ki, ha én nem, és majd én megoldom, és megyek, és megcsinálom, megszerzem, amit akarok. És én mondtam a szüleimnek, hogy szeretnék 2 hörcsögöt, egy teráriumot, meg egy mókuskereket. És ők rosszul válaszoltak. Ugyanis azt mondták, hogy ha majd lesz pénzed, akkor vehetsz magadnak. Ők ezt úgy értették, hogy ha felnövök, és majd dolgozok, és lesz pénzem, én meg azt hallottam, hogy ja, hogy akkor dolgozok, és lesz hörcsögöm. Úgyhogy anyukám óvónőként dolgozott ott a faluban, és a vezető óvónő férjétől kérdeztem én meg, akinek voltak így földjei meg napszámosai, hogy esetleg mehetnék-e, és mondta, hogy hát most nem, mert most kukoricatörés, az azért elég nehéz feladat. És én tényleg ekkora voltam, és most sincs nagy csuklóm, és akkor két kézzel kapaszkodtam a kukoricába, és törtem egész nap, és egy-két napot dolgoztam, és megvolt az, amit akartam. Na hát vérszemet kaptam, hogy most akkor sportcipőt, meg biciklit, meg miket szeretnék, és én 7 éves korom óta dolgozom. Alig vártam, hogy 16 legyek, hogy el tudjak menni diákmunkába.
1: Igen, hogy akkor még 16 volt, lehet, hogy még most is a munkának ez a határidő. Gratulálok, ez mindenképpen egy figyelemre méltó tény, ezt nem tudtam rólad, és nagyon örülök. Kicsit kutattam így utána, de nagyon örülök, hogy
2: nem találtad meg a neten.
1: Nagyon örülök, hogy ez így előkerült. A középiskolai évek is azért nagyon meghatározóak, főleg, hogyha egy olyan csodálatos városban tölti az ember, mint Szeged. Mit kaptál tőle?
2: Úgy nagyon szerettem Szegedet, de főleg nagyanyónál volt így jól lakni, mert azért tudjuk, hogy a nagyszülők mindig engedékenyebbek. Tehát ott azért lazább volt az élet nagyanyónál. És rengeteget kiránduldtam, meg sétáltam ott a Tiszaparton, az mondjuk nagyon nagy kedvencem volt, ami ugye Maroslani hiányzott volna, azt így Szegeden be tudtam pótolni. Meg hát ott azért már barátokat úgy megszereztem, összetettem osztálytársakat, hogy aztán lehetett ott menni éjszakába bandázni, meg diszkóba, akkor még ugye nagy divat volt.
1: Nagyon szépen köszönöm, Maroslelétől Szegedig zajlott most ez a beszélgetés, innen fogjuk folytatni, egy picit zenélünk.

0: Marion Zolival folytatjuk a beszélgetést, és a szegedi középiskolás éveknél hagytuk abba az előbb. A fiatal felnőtt éveid következnek, te nagyon korán elkezdtél modellkedni.
1: Attól függ, hogy mit nevezünk korán elkezdésnek, mert hogy 20 éves voltam, amikor végre nagy nehezen rávettem magam, hogy oké, akkor legyűrjem azt a piszok nagy önbizalomhiányt, ami nekem volt. Alapból hát nem voltam túl nőies kislány, ez semmi mellem nem volt konkrétan, tehát ez az elöldeszka hátulléc. És én azt gondoltam, hogy az engem olyan szinten frusztrál, meg volt, hogy véresre kapartam magam, karmoltam magam.
0: Tehát nem voltál kibékülve a kinézetedre?
1: Nem, gyűlöltem azt, hogy kinézek, hát nem voltam nő, még 20 évesen sem. És ez azért nagyon sok területen engem igazán zavart. És azt gondoltam, hogy akkor mi lenne ennek a legjobb módja. Nyilván először felkerestem egy pszichológust, aki elmondta, hogy hát akkor vetkőzz le, tükör elé állj oda, és akkor mondd a tükörképednek azt, hogy szép vagy, elfogadlak, és nincs ezzel problémám.
0: És ez nálad hát működött?
1: Röhögő görcsbe, aztán síró görcsbe törtem ki, tehát abszolút nem. Mondtam, hogy kit akarok átverni, hát ez nem így van. És akkor jött egy olyan lehetőség, amit nem is én láttam meg, hanem keresztanyám. Szeged szépe versenyt hirdettek, ahol augusztus 20-án rakparton kb. 20 ezer ember előtt ki kellett menni bikinibe a színpadra, és megmérettetni így magam. Hát előtte hetekkel rosszul voltam meg, de az utolsó héten konkrétan szinte semmi nem maradt meg bennem, tehát remegett a gyomrom is, és nagyon-nagyon stresszes voltam. Mondtam, hogy ezt pedig muszáj megcsinálni, úgyhogy ez egy ilyen sok terápia volt. Felmentem a színpadra, ott azt mutattam, hogy mennyire magabiztos vagyok. Mosolyogtam, beszélgettem ugye a műsorvezetővel, és harmadik lettem. És ezzel együtt kaptam...
0: Szóval életed első...
1: és akkor azzal együtt kaptam egy olyan lehetőséget, hogy egy modelltanfolyamot elvégezhettem, illetve utána akkor egy fotósorozat készült. De ha már ez a fotósorozat elkészült, ezt elkérte egy modellügynökség, onnan elkezdtek hívni engem így fotózásokra, hát meg néhány divat bemutatóra, de 165 cm, mindig én voltam a legkisebb a sor végén, és így azt nem erőltettem, és akkor így lett ebből egy ilyen fotomodell karrier. Hát egész sokáig, mert még azért tavaly előtt is voltam, meg még mai napig keresnek.
0: Úgy, de már nem vállalod?
1: Lehet, hogy majd fogom, most úgy hozta a magánélet, hogy kicsit nem fért ez bele.
0: Említetted, hogy felújításokban vagytok, és gondolom ez rengeteg idődet elviszi.
1: Ez egyrészt nagyon sokat, másrészt meg ahhoz ehhez még kicsit vissza kell szereznem azt a formát, ami nekem volt, mert hogy ezek nem ilyen ruhás fotózások, hanem művészi akt kategóriában fotóztak engem, és nemzetközileg is elismert fotósok jöttek úgy Magyarországra is a kedvemért, hogy akkor ebből egy ilyen vagy pályázatra, vagy pedig művészeti kiállításokra vitték ezeket a képeket. Na, ahhoz még kicsit vissza kell szereznem azt, ami volt. Meg hát már 42 múltam, szóval azért most már lehet, hogy elgondolkodok, hogy nem kéne modell nyugdíjba menni.
0: Ja, én most azt mondom, hogy van egy kiváló fotós, aki mindenképpen veled szeretne dolgozni. Szerinted mennyi idő az, amíg újra formába hozod magad?
1: Ja, hát egy 3 hónap.
0: Egy 3 hónap?
1: Aha. Most el is kezdtem egyébként.
0: Na, ez lett volna a következő kérdésem, hogy mi az, amit te csinálsz, hogy a testedet formába hoz. Gondolom, figyelsz az étrendre, figyelsz az alvásodra, és írtozatosan, tudatosan sportolsz. Most nagyon összefoglaltam, amit nagyjából ez.
1: Igen.
0: Kicsit tapasd be a részletekbe azért.
1: Volt egy ilyen nehezebb időszak az életemnek, volt nekünk 4 kutyusunk, többen betegek voltak, és volt, aki non-stop felügyeletet igényelt, tehát azt jelenti, hogy tényleg egy pillanatra nem lehetett egyedül hagyni, és akkor nem tudtam ezeket így beépíteni a mindennapokba. Sajnos ők már nincsenek, úgyhogy most már ráérek így edzegetni, és bár azt nem tudtam visszahozni, mint amit csináltam, nem tudom, 7 vagy 8 évvel ezelőtt, amikor konkrétan úgy nézett ki egy hetem, hogy voltam Thai-box edzésen, e-fit edzésen, beauty robikon, jogázni, meg melyiket nem mondtam, kardiózni, meg ugye személyedzőm volt. Tehát ezeket az edzéseket csináltam egy héten úgy naponta 2-3 órába, nagyon jól néztem ki. Na, azt most nem tudom azért így visszahozni. Viszont a garázs edzek otthon.
0: Tehát otthon vannak súlyaid, meg nyilván a személyedzőtől is tanultál már annyit, hogy tudod, hogy kell megemelni azokat a súlyokat, milyen sorozatokat kell csinálni. Na, nagyon, nagyon szépen.
1: Azokat most így visszahoztam, a futás nagyon jó lenne, de utálok futni.
0: Lehet, hogy nem a te sportod a
1: futás. Nem nagyon. Lehet viszont a japán séta az egész szimpatikus.
0: Az micsoda? Az, hogy
1: 3 percig nagyon gyorsan sétálsz, és aztán 3 percig pedig lassan. És akkor ez váltakozik így egymás után, és egy fél órán keresztül.
0: Akkor az, mint a spártai futásnak meg nagyon intenzíven futsz egy bizonyos időintervallumban, és utána meg sétálsz, hogy erőt gyűjtsél, és utána megint futás. Nagyon szépen köszönöm, hamarosan újabb titkokat fogunk elárulni, de most zenélünk egy picit.

0: már stabil, tehát nyilván, meg innen még, még vissza is rúg.
1: Megjött a csomagtérhajtó.

0: Larion Zoe a vendégem, és nagyon érdekel engem az, hogy mostanában mi az, ami leköti az energiáidat, mert a múltadat azt ismerjük, ugye mondtad, hogy klasszikai tanácsadóként is dolgoztál, majd erről is foglak kérdezni, de az ingatlan felújítások mellett mi az, amivel még foglalkozol?
1: Annyira vicces, hogy így kérdezted, hogy mi az, ami leköti az energiáimat? Semmi. Ilyen hosszú feladatlistám, meg tervlistám van, semmi, mindent akarok egyszerre, de nem tudom hány életnyi idő kellene nekem ahhoz, hogy ezt mindet kipipáljam. Nincsen olyan. Millió egy tervem van.
0: De ez jó, hát ez viszi előre az embert, nem? Tehát ez tart életben, igen. Ez az, amitől inspirálódsz és lendületet kapsz. Nagyon sok emberre látni azt, hogy ha elfogynak így a teendők, akkor így leereszt, úgy belekényelmesedik.
1: Hogy lehet, hogy elfogy a teendő? Jó, mondjuk lehet, hogy azért nem mindenki van bele úgy, hogy ha nincs úgy feladat, akkor keres magának, nem tudok nyugtól lenni.
0: Te egész életedben ilyen voltál? Tehát ez már gyerekkorodtól
1: az volt, hogy... Sajtkukacnak hívtak gyerekként. Pont azért, mert mindig mentem valahova, mindig csináltam valamit.
0: És az is jelenti, hogy egyszerre több dolgot csinálsz folyamatosan?
1: Igen. Uh-huh. És az a baj, hogy nagyon sok olyan van, amiben így belevetem magam, nagyon tetszik, imádom, csinálom, de nem tudok semminek a mesterévé válni, mert mindegyik egy ideig érdekel, és aztán kell valami más, hogy oké, most már ezt csináltam egy ideje, most már kell valami
0: kell
1: más.
0: Egy új inspiráció. Ezért hagytad például abba a klasszikai tanácsadást is, mert úgy érezted, hogy abból most elég volt, és akkor inkább mennék más területre, ha jól értem.
1: Az egy érdekes dolog, ugye volt nekem a saját mellplasztikám, és ugye mondtam, hogy modellként ezt elég sok helyen látták ennek a végeredményét, magazinokban, meg címlapokon, vagy egyéb helyeken, mondjuk az interneten. És nagyon sok lány rám írt, hogy jaj, de szép a cicid, melyik orvos csinálta, nem fájt, mekkora implantátum. Jöttek a kérdések folyamatosan, és tényleg azzal szembesültem, hogy nekem is mennyire nehéz volt kiválasztani azt a megfelelő orvost, vagy azt a technikát, amivel én azt mondom, hogy átformáltattatom a testemet, mert azért ez nem egy hajvágás, ami visszanő, hanem ez egy végleges dolog. És nekem is nehéz volt, ugye már másfél oldalnyi kérdést összeírtam, mire elmentem az orvoshoz, sok orvosnál jártam, és akkor azt gondoltam, hogy segítek én ezeknek a csajoknak, és akkor fogtam a kezüket, elmentem velük konzultációra, és szó szerint a kezdetektől a gyógyulás.

0: velük voltam, mellettük voltam. Ez egy ilyen karma feladat is volt, vagy küldetés számomra, de aztán sajnos családi tragédiák miatt ezzel nem tudtam foglalkozni az utóbbi pár évben. Aztán úgy is voltam vele, hogy akkor itt az ideje váltani. És akkor így jött ez az ingatlanos megoldás. Meg hát vettünk egy tanyát, ami 4000 négyzetméter, tehát ott aztán nem unatkozok.
1: Hol van ez a tanya? Nem kell pontos helyszínt.
0: Nem is tudnám, mert a semmi közepén, tehát max helyrajzi számot tudnék, de azt meg nem akarok. Kis kullacház a környéke. De még Pest megyében van.
1: Igen, hát az egy nagyon szép tanyavilág. Ez egy közös döntés volt a pároddal, Attilával?
0: Igen. Az egyik este nézegettük az egyik ingatlanos oldalt. Megláttam, nem is ott kerestünk, csak valahogy feldobott egy ilyen hirdetést, megláttam, és mondtam, hogy úristen, most felhívom a tulajdonost, mert nekem ez kell. És tényleg egy ilyen, nem tudom, 15-20 éves használt autó áráért vettük meg ezt a 4000 négyzetmétert, úgyhogy picike házikó is volt rajta. Azt mondtam, hogy ha csak arra lesz jó, hogy hétvégenként valahol úgy elkapírgálunk, vagy sétálunk a fűbe, ugye akkor még 9. kerületben laktam Budapesten, már arra nagyon jó lesz akkor ez a terület. De hát ott is szeretnénk élni, meg építkezni hamarosan, úgyhogy van feladat bőven.
1: Ott a környéknek az időjárás változás az mennyiben érint benneteket, hiszen nagyon sokat lehet hallani arról, hogy a globális felmelegedés miatt teljesen átalakul a mezőgazdasági kultúra Magyarországon. Ebből te már érzékeltél ott valamit?
0: 5 éve van meg a terület, és elkezdtünk azért olyan növényeket is rakni szabad földbe, mint a leander, és bár kint teleltetem, nem nagyon kell már betakargatni őket, tehát már nem nagyon fagy el. Szerencsére a szárassággal nem annyira küzdünk, hogy Duna az viszonylag közel van hozzánk, úgyhogy ez így nem okoz problémát. Meg mindent bevetettünk a kertbe, tele van virággal, tele van növényel, és nem 5 centisre vágjuk a füvet, hogy kiégjen, hanem ilyen magas fű van most mindenhol, és így abszolút szeretik ezt a növények. Ilyen vadkert.
1: Említetted, hogy ugye te vidéki lányként nagyon-nagyon élted ezt a vidéki létet, és most gondolom, hogy sok minden előjön neked abból a tudásból, amit akkor láttál a szüleitől, nagyszüleitől, vagy egyáltalán ott a településen lakóktól, de tudatosan is utána mentél ennek? Tehát tudatosan olvasol, tudom, kertépítés kapcsolatos blogokat? Tehát, hogy
0: abszolút nagyon
1: magad?
0: Sokat. Egyrészt TikTokon, itt-ott, ahol találok, YouTube-on olyan videókat, kertészeket követek, hogy kell metszeni, milyen magot, mikor kell elvetni, ezeket is nézegetem. De az, amit gyerekkoromban mondjuk így a nagykert kapcsán nem értékeltem, hogy jaj, hajnali 5-kor fel kell kelni, és menni ki kapirgálni, és kikelek a jó puha meleg ágyból, és megyek ki a földet turkálni, az most egész más élmény. De az, hogy a saját paradicsomomat megenni, hát az aztán meg valami csoda.
1: Nem sokára még beszélünk csodákról, zenélünk, és visszajövünk.

Sziasztok, Lux Ádám vagyok. Ajánlom mindenki figyelmébe a Lépés Rádió műsorait. Ha tehetem, én is ezt fülelem. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésrádió.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 órai kezdettel hozza el nektek Robi.

0: nap 24 órájában azon dolgozunk, hogy te jól érezd magad. Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.
1: Lépéssel.

0: neked. Hírek a Lépés Rádióban.
1: Magyar közösséget látogatott meg a külügyminiszter, megújulhat a hatalmas forgalmat bonyolító szolnoki vasútállomás. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kanadai Ontario tartományban élő magyar közösségeket látogatott meg a magyar külügyminiszter, aki részt vett a 4. Törőcsik Mari Magyar Filmfesztiválon is Torontóban. Orbán Anita Facebook bejegyzésében azt hangsúlyozta, a kultúra összetartja a közösséget, összeköti a generációkat, és közben Magyarországot is közelebb viszi a világhoz. Erre pedig tökéletes példa a filmművészet. A külügyminiszter közölte, a kormány szeretné tovább erősíteni a magyar film nemzetközi jelenlétét és a koprodukciókat. Hozzátette, ennek részeként kiemelt céljuk, hogy ismét stabil és kiszámítható keretet biztosítsanak a magyar filmes adókedvezményrendszernek, és még több nemzetközi produkciót, szakmai együttműködést hozzanak Magyarországra. Ami most hazánkban történik, az politikai leszámolás, közölte Facebook videójában Bóka János, a Fidesz frakció vezetője. Arra számít, hogy a héten elindul a hajtóvadászat, amelynek célja, hogy megtörjék és megfélemlítsék a Fideszt, és elhallgattassák azokat, akik hisznek egy szuverén Magyarországban. Az országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén úgy döntött, hogy az ügyészség indítványa után felfüggeszti Magyar Péter, Hankó Balázs, valamint Sesták Miklós mentelmi jogát. Az ügyészség szeptember 22-én közölte, hogy 3 országgyűlési képviselő mentelmi jogának felfüggesztését kezdeményezte. Hankó Balázs volt miniszter, a Fidesz képviselőjének mentelmi jogát az NKA ügyben. Sesták Miklós volt miniszter, a KDNP képviselőjének mentelmi jogát a Volánbusz ügyében. Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza párt képviselőjének mentelmi jogát egy 2024-es telefonos ügyben indítványozta felfüggeszteni az ügyészség. A szolnoki vasútállomás fejlesztése bekerült a Baross Gábor vasútfejlesztési tervbe, mondta Jász-Nagykun Szolnok vármegye egyes számú választókerületének Tiszás országgyűlési képviselője, Magyar Péter miniszterelnök országjárásának 3. állomásán, Szolnokon. Rost Andrea hozzátette, az első ütemben 48 milliárd forint jut az átmenő fővágányok és a váltók felújítására, ezt követi a peronok és az állomás épületének fejlesztése. Végre van döntés, van forrás és van belátható ütemezés. És mondta. Most az a dolgunk, hogy ezt végig is vigyük, emelte ki. Elmondta, hogy kiemelten fontosnak tartja a szolnoki kórházak ügyét. Nyáron, amikor a hőségben tarthatatlan állapot alakult ki a megyei kórházban, azonnal felvette a kapcsolatot az illetékes minisztériummal, a megfelelő hivatallal, és soron kívül biztosították a szükséges forrást. Néhány napon belül megtörtént az elektromos hálózat fejlesztése, majd 10 új klímaberendezést szereltek fel és helyeztek üzembe, számolt be mindenről. Oroszországban megkezdődött a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének közös parancsnoki, törzs és különleges hadgyakorlata, közölte vasárnap az Orosz Védelmi Minisztérium. A gyakorlatra Fehér Oroszországból, Kazasztánból, Kirgizisztánból és Tadzsikisztánból érkeztek katonák. Örményország 2024-ben felfüggesztette részvételét a szövetségben. Kedden a napsütésé lesz a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék ezen a napon sem várható. Napközben többfelé megélénkülhet a keleties szél. Kora reggel 1 és 11 fok közötti minimumokra van kilátás. Folytatódik a vénasszonyok nyara, 22-26 fokat mérhetünk a legmelegebb órákban.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor. Élményvadászok. Van kedved menni, de nincs kivel? Akkor vadász velünk élményekre. Az élményvadászoknál utazások, kirándulások, programok, bulik és új ismerettségek várnak. Ne csak nézd mások élményeit, éld át őket. Csatlakozz az Élményvadászok Facebook közösségéhez. Élményvadászok. Együtt, bárhol, bármikor.
4: Miért a média válogatott? Ha különleges rendezvényt szeretne, mert mindenre kapható az országosan ismert baráti társaság. Mert sportolunk, fellépünk, megszervezzük a rendezvényt. Mert mindenből rengeteg média megjelenést generálunk. Hát ezért. www.mediaválogatott.hu.
5: Okos eszközök, Xiaomi, HX elektromos rollerek forgalmazója Hankozi Digitál. www.hankozidigital.hu
6: www.hankozidigital.hu Van egy jó ötlete? Foglalja le! Rekhoz Kft. A megbízható domén szolgáltató. www.rekhoz.hu.
7: Ó, drága, nézd csak ezt a reklámot! Dr. Riedl, naturkozmetikumok. Hidratáló, kollegén, ősejtek. Ez valami új high-tech cucc.
8: Az bizony, én is láttam már. Azt mondják, lassítja az öregedést és visszaadja a bőr ragyogását.
7: És természetes, az jó, mert néha tele van a facipőm a kemikáliákkal.
8: Igen, én is. Pont ezért keltette fel az érdeklődésemet. Megnéztem a weboldalt, és csodás termékeket fedeztem fel. Szinte mindenre van megoldás, és most 15% kedvezmény is van az extra 15 kóddal a drriddle.hu oldalon.
7: Akkor lehet, hogy érdemes lenne kipróbálni? Mit szólsz, rendeljünk ketten egyet?
8: Nem közösködöm veled, vagyis ketten kettőt rendelünk.
7: Dr. Riedl, a természetes szépség közös élménye.
3: Kellemes pihenésre, kikapcsolódásra vágyik? Akkor jöjjön el Pápára, a Villa Classica Hotelbe, ahol hangulatos szobák, wellness részleg, finom ételek és egyéb különleges programok várják az év minden napján a vendégeket. Hotel Villa Classica, a pihenés élménye.
5: A reklám után
9: a műsorszámban termék megjelenítés hallható.
5: És most induljon egy újabb óra a te kedvenc slágereiddel itt a Lépés Rádióban. És most indítjuk a napot a Daybus című

Sziasztok, Rácz Gergő vagyok. Dalaimat már a Lépés Rádió is játssza, ezért mindenkinek ajánlom, ha teheti, hangolódjon a lépésradio.hu-ra. Ne feledd, Lépés Rádió egy lépéssel közelebb hozzád.

Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzád.

kellő kreativitást érzel magadban, és jó a beszéd készséged, emellett megfelelő technika áll a rendelkezésedre, akkor gyere és jelentkezz rádiónkba! További információkért és a jelentkezés feltételeiért látogass el honlapunkra www.lépésradio.hu vagy ír e-mailt az info@lépésradio.hu e-mail címre.

és a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb hozzá.

mégis a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd, Lépés Rádió. Egy lépéssel közelebb. Hozzá.

Minden héten, hétfőn, kedden és szerdán 14 és 16 óra között Lépés délután, itt a Lépés Rádióban. Benne sok érdekes rovat, és ami garantált, az a jó hangulat. Gyere és érezd velünk te is jól magad!

múlt. És a jelen kedvenc felvételei.

0: Minden héten csütörtökön 18 órai kezdettel Lépés Magyar Top 20. A Lépés Rádióban Robival.
1: A Lépés Rádióban Robival.
0: Gyere és szavazz kedvenc előadód dalára a lépésradio.hu per Magyar Top 20 címen, vagy Facebook oldalunkon a facebook.com/lépésrádióra kattintva. Szavazatod minden héten csütörtökön a műsort követően a következő hét csütörtök 13 óráig bezárólag lehetséges. Az eredmény pedig csütörtökönként 18 óráig kezdettel hozza el nektek Robi.

múlt. És a jelen kedvenc felvételei. Ne feledd!